0: Magad lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke és a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a három történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyok csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a három nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam, megcsináltam a kurucidőket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, ami még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva. Ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek. Alapon tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le, Edelény is úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonai Dluget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonai Dluget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga a Homonai Drugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a hati technika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
0: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy kb. 2500 fős magyar-német

0: Sereg. Másik oldalon van egy 10-11 ezer fős török sereg, amiben kb. 6 ezer janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, 4 sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű rendes ágyújuk volt a törököknek, a magyaroknak pedig 0 tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
0: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Musztafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Musztafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és után, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerbe volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
2: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvben mutatom, holott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
0: Hát mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szentrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
2: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
0: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentő sereg, tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről is. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostrommal kapcsolatban.
2: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
0: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kurucokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a Szikszó csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
2: kutatásaidat merre, hol tetted?
0: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni, ennek köszönhetően ugye például, aki a Szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
2: Szikszó mikor mutatott be ezt?
0: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most el szabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, hagyj ne lőjük le, majd a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa Szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Going to be difficult.
2: Really?

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás, a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújtó kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam. Tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tudj javítani, stb., hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál, így ugye? Van. És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyamon, meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál, meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozatnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetnek kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurósportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgoz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiük, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél, és igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én ezt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolkoztam egyébként rajta, de abból a szempontból speciális volt a helyzetem, hogy ugye már félig meddig benne dolgoztam az egészben, akár a blogolás, később a sportújságírás kapcsán, akár mondjuk a tévés gyakorlatok kapcsán, és tényleg akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék mindent egy lapra feltenni. Tényleg ez egy ilyen furcsa helyzet volt, és összességében végül is nem is bánom, mert hál' az égnek megkaptam azt a képzést a tanfolyamon, akár ami mondjuk az egyetemen is meg lett volna. Ettől még mindig érdeklődve követtem itt az STN is a médiások, akár mondjuk szaktársak, korábbi folyamtársak, korábbi osztálytársaknak a helyzetét, mert azért mégis nagyon párhuzamosan futott a mi életünk, meg fut a mi életünk, de összességében ez így jó szerintem utólag, és lehet, hogy most is így csinálnám, mint ahogy csináltam.
2: Te Hódmezővásárhelyen a diák színjátszó zóna vezetője is voltál, és hogyan érzed, hogy mit tanított neked a színpad a mikrofon mögötti munkáról?
3: Rengeteget, és én nagyon hálás vagyok, hogy én diák színpados lehettem annó a Betlenben. Kiállásban, beszédben nagyon sokat nyitott. Alapjában egy nyitott személyiség vagyok, de vannak helyzetek, amikor nagyon zárkozott tudok lenni, és az leginkább az, amikor nem vagyok olyan komfortos helyzetben. Ezen rengeteget nyitott a színjátszás, meg a diák színpad, és mivel említettem, hogy megvan bennem ez a pedagógus vér, így valahogy egyértelmű volt, hogy én ezt valahogy szeretném továbbadni a többieknek. Így jött ez a diák színjátszó zóna a Novásárhelyem, és gyakorlatilag 4-5-6 évvel fiatalabbakkal csináltunk diák színjátszó, vagy a diák színpadi darabokat. Később, amikor gyakorlatoztam itt az egyetemen, visszamentem a volt középsulimba, ott is csináltam diák színpadot, és nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, volt is, meg szerintem lesz is a jövőben, mert nagyon sokat ad a gondolkodásmódhoz, nagyon sokat ad mindenhez az, hogy kreatív tudsz lenni. És én szeretek nagyon kreatívnak lenni ebben a szakmában is. Néha azért be kell valani, hogy monoton tud lenni mondjuk egy újságíró szakmából a szempontból, hogy imádjuk a sportot, soha nincsen ugyanolyan helyzet, de mégis a munka, amit megcsinálsz, az hasonló, az ugyanaz. Ebből a szempontból a kreativitás az muszáj, úgyhogy sokat adott hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó kis pontja az életemnek, és remélem, hogy lesz is egyébként a jövőben.
2: A hosszabbításban műsorvezetőként is feltűntél. Hogyan kerültél oda, és mennyiben más műsorvezetőként jelen lenni, mint kommentátorként?
3: Más a kettő. Rév Dani kollégám, akivel az Eurosportnál együtt dolgozunk, ő volt az, aki kérdezett engem, hogy amikor volt egy műsorvezetőváltás, akkor szeretnék-e mellé csatlakozni, mert bennem látja azt, hogy én vagyok olyan nyitott az emberekkel, hogy ráírok egy sportolóra, felhívom az adott sportolót, edzőt, és én ettől nem félek, hogy kommunikálni kell velük. Egyből igen mondtam. Így utólag visszagondolva nehéz volt az elején, mert nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de valahogy úgy gördülékenyen jött a dolog, hogy olyan természetes volt, hogy oké, akkor most fel kell hívni egy olimpiai bajnokot, rá kell írni egy olimpiai bajnokra. Én nem éreztem ezt tehernek, mert mindig is ugye sportoltam is én kicsiként is, egészen középiskolás korom végéig élsportoltam is, és soha nem éreztem azt, hogy a sportolók, vagy az edzők, vagy a sportban dolgozók más emberek lennének, mint mi. És ez egy jó kis gondolat az élethez, hogy a sportolók nem celebek. Tehát nem kell idézőjelben megjátszanod sem magad, nyugodtan felhívhatod őt, hogy egy interjú legyen, egy beszélgetés legyen, bármi. És így jött az, hogy én műsorvezető legyek, és más, mert jól kérdezni manapság nehéz. Szerintem olyan szempontból, hogy a sportban azért mindenki lát mindent, látod, hogy mi van a meccsen, az adott versenyen, a közvetítésekben is az a nehéz, szerintem manapság, vagy nehezebb manapság, egyben szerintem jó dolog is, hogy mindenki látja, hogy mennyi az állás, hány kilométer van hátra, mennyi ideje tart az adott verseny, ki hányadik helyen áll, stb. Valami pluszt kell hozzáadni. A kérdéseknél is inkább a pszichológiai, a mentális háttérről szeretem kérdezni a sportolókat. Most pont, amikor felveszük ezt az adást, akkor folyamatban van egy sportmentál coach és sportmentál tréner képzés, amin részt veszek, és ebben is gondolkozom a jövőben, mert nagyon érdekel az, hogy a sportnak a fizikális háttere mellett a mentális háttere milyen, és ezt kellett valahogy megtalálni a műsorvezetésben, hogy olyanokat kérdez, amik a sportoló számára is releváns, meg fontos dolgok.
2: És egyébként mikor lettél műsorvezető?
3: 2023-ban jött ez, tehát akkor majdnem 3 éve dolgoztam az Eurosportnál, úgyhogy most nagyjából 3 éve tart ez a dolog.
2: És te ma elsősorban inkább sportújságírónak, kommentátornak vagy műsorvezetőnek tartod magad?
3: Szerintem mindhárom egyben. Nagyon más műfajok ezek azért. Az újságírás az, ahogy mondtam, egy amellett, hogy nyilván tudsz kreatív lenni, meg nyilván tudsz interjúkat csinálni, saját véleménycikeket írni, elemzéseket írni, stb. Amellett van egy GPS-ebb, monotonabb verzió, és inkább így mondom, ami meg nem rossz, mert néha kell az, hogy egy picit olyat csinálj, amiben nem fáradsz el 500%-osan. Abban is elfáradsz, csak néha kell egy kicsi kikapcsolódás, és érdekes, hogy mondjuk a szerkesztés nálunk, az sokszor kikapcsolódásnak tekintjük, mert az a idézőjelben a legkönnyebb. Ez ilyen furcsa szó. A kommentálás teljesen más, azt szeretem talán a legjobban minden közül, de közben meg nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát az interjúk nagyon jól kiegészítik egymást, a podcastek nagyon jól kiegészítik egymást, és remélem, hogy még több ilyen műfaj lesz a jövőben, és akkor tudok majd egyszer konkrét választ adni, hogy melyik az, amelyik igazán én vagyok. Belekóstoltam az élő műsorvezetésbe, tehát a helyszíni műsorvezetésbe, amikor szerkesztő van a füleden, az is egy nagyon jó kis élmény, úgyhogy szerintem lehet, hogy manapság érdemes egyben tekinteni ezt a 3 szakterületet, amit kiemeltél, de közben meg nagyon más is a 3 egyben.
2: Ha jól tudom, akkor gyerekkori álmod volt, hogy egyszer olimpiai aranyérmet közvetíts.
3: Igen.
2: Amikor ez végül megvalósult, hogyan élted meg ezt a pillanatot, és miért volt ez ennyire fontos neked?
3: Szerintem ez a gyerekkori álom, ez valahol ott jött, hogy én is elkezdtem sportolni, és általában a gyerekek nagy álma, vagy legalábbis az én nagy álmom biztosan az volt, hogy olimpiai érem, vagy valami nagy versenyen, valami nagy cél, valami nagy eredmény. És nyilván azért, hogyha egy magyar sportolót közvetíthetsz, az nagyon más érzés, mint egy bármilyen másik sportolót. Pont azért, mert valahogy át tudod érezni a helyzetét, azt, hogy mire gondolhat, hogyan gondolkozhat, milyen rendszerben nőtt fel, akár ismered őt, akár ismered valamelyik ismerősét, volt csapattársát, jelenlegi csapattársát, stb. És ezért érzem azt, hogy nekem, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy a magyar sportolókat közvetítse, és az ő eredményeikről, meg az ő hátterükről beszámoljon. Most, hogy az éppen olimpiai arany, vagy ezüst, vagy 10. hely, az lehet, hogy manapság mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a sikereknek jóval nagyobb visszhangja van. Értelemszerűen, és azzal sokkal több mindenkihez el tudsz jutni ezáltal. És egy jó visszaigazolás volt, amikor a párizsi olimpiáról közvetítettem Milán Kristóf aranyérmét, meg aztán a nyíltvízi úszók arany és bronzérmét, hogy én is képes vagyok arra, hogy át tudjam adni ezt az érzést.
4: Akkor Griendolt első helyen, Kristóf átveszi a vezetést, Milán Kristóf a 4-es pályán, ezt nem lehet innen elveszíteni, Milán Kristóf jön, és olimpiai bajnok! 49-90-nel, 50 másodpercen belül! megcsinálja Milan Kristóf! Joshua Liendo 900-addal mögötte, szintén 50 másodpercen belül, viszont Milan Kristófnak hívják az olimpiai bajnokot 100 pillangon, megvan a második magyar aranyit az uszodában.
3: Nem a kommentátor a fontos, tehát nem az újságíró a fontos, nem a kérdező a fontos, hanem az, hogy egyrészt ott van a sportoló, aki sikert ér el, másrészt ott van az, hogy egy olyan helyzetben ér el sikert, ami sokakhoz eljut.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de maradjanak velünk, utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Benyáminnal, az Eurosport kommentátorával.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézmény rendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és külön választaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: A Az Európa Rádió híreit hallották. Odafent.

0: az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
3: Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai általam mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni, de tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benne, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjöngve, hogy hú, most éppen egy adott siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meglegyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
2: Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
3: Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és az megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom, de hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
2: Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
3: Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat, tehát egy ilyen nagyon fair play közeli vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen, az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hál' az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból a szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónádból. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy. Valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
2: És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
3: Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden vásárhelyem. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda, nem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor kedd este nézzünk meg egy foci BL meccset. A téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit más

0: csak közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon, egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
1: És egyébként te úsztál?
0: Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kelnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban, ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
1: Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
0: Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár huzamosabb időn keresztül, hogy fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
1: Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
0: Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetésen én is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz, tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt azt, és ő valahogy próbál és tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévképzet él még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod. Mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosporttól, azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mit tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk három dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
1: Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egészen belül?
0: Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
1: Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
0: Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen. Vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papíralapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávú ülök be közvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szeretem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
1: Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
0: Én nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy, vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, ha

0: hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tök örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
1: Volt rád valaki hatásai szakmailag?
0: Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít, ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott voltam bent nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle, de leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni, meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem, az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni, de igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a mai műsorunk a végére ért. Kívánok Önöknek nagyon szép nyári napot, egyenek cseresznyét, egyenek szamócát, igyanak bodzaszörpöt, és élvezzék a szép nyári napot. És holnap reggel 9-kor újra várom majd Önöket a következő kitekintővel. Ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre, és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, visszahallgathatják azt az europaradio.hu oldalon, a hangtárban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsodabói-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás, a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcs kertész. Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdona orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok. Bizánciak! Vigilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priszkosz azt iratta fel velem meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sátorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyatt fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel Csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priszkosz Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen. A szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priszkosz Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. Száz szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, éj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, és azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz. Vigilászékat két óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világlátni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát beteg ágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam, csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok. Tizennyolcadik fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holttesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. Két födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez.
3: Ördög bujjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda?
7: Akasztanak,
6: mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük.
3: Mi nézni való azon?
6: Dörmögött Eszlász.
3: Nektek itt a helyetek.
7: Rómaiasan akasztottak, keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni. Aztán nem is egyet, hanem kettőt.
6: Megpökötte a markát, és megint szólt.
3: A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács?
7: A bizony.
6: Biccentett a másik.
3: Az hát mögemlögeti a más világon is.
6: Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom.
7: de akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket, valamennyien ingben és gatyában voltak. A révész gazda is előkerült, és kérdezte Eszlászt, hogy mit parancsol. Süssetek birkát, rendelkezett Eszlász, de hamarosan. Eszlász mindig evett, s mindig ivott, és sokat pörölt. De máskülönben csupa jóság volt az a bokros bajszú ember. A szolgák egy kerek kopár térségen állították föl a sátorokat. Ott már készen voltak a lyukak, és ki volt taposva a föld. Két kereskedőféle is sátorozott ott. Azok visszatérőben voltak Konstantinápolyba. Ahogy keletnek tekintek, csak elhűlök. Egy kopár dombon ott áll a két keresztfa, s rajta fehérlik két mesztelen ember. Figyelmeztettem Vigilászt, ő is megborzad. Eredj a sátorba, kiáltott a fiára. Oda ne néz! Eszlász szemét is bántotta a két kereszt. Mit vétettek? Kérdezte kedvetlenül. Hát a cudarok, feleli a révész gazda, megszöktek. Annyian szöknek már, hogy nem győzzük. Ha egy hétig nem jönnek értük, bizony nem őrizgetjük itt. Eddig csak vízbe hánytuk a cudarokat, de mondok, milyen nekik. Erősebb példaköl. Aggassuk őket fára, hogy akik megint szöknek, lássák, hova jutnak. De hát ezek? Ezek a kutyák is ide érkeztek, ma egy hete. Hogy vigyük őket által? Mindjárt látom a pofájukon, hogy rabszolgák. Mondom, hol a szabadságlevél? A két római megijed, hebegnek, hogy elvesztették. Persze nekünk se kellett több, megfogtuk őket. Kivallattuk, hogy hová valók, ki volt a gazdájuk. Egy lovas legény tegnap este jött végettük, hogy ne tartogassuk őket, de élve se bocsássuk el a cudarokat. Hát mondok, rómaiak. Rómaiasan állítsatok belőlük intő példát ide a dombra. Így jár, aki szökik. Mindjárt meg is ácsoltattam a fájukat. Reggel az öregebbik került rája, délután meg a fiatalabbik. Az egyik fölfeszített már mozdulatlan volt, de a másik emelgette még a fejét és jajgatott. Oda mentünk Vigilásszal, és kérdeztük, hogy nincs-e valami üzenete az otthon valóinak. De nem olyan állapotban volt az, hogy felelhetett volna. A verejték csurgott a homlokáról, a könny folyt a szeméből, és a nyál szájából, mint a veszett kutyának. Olykor hörgött, de oly irtózatos orrhangon, hogy a legrosszabb álmaimban azt hallom. Fölemelte a fejét, és hörgött. Vizet! Vizet! Valami 20 hun lovas szemlélte a kínlódót érdeklődéssel. Néha odaszóltak. Kellette neked? Előttük nők meg gyermekek bámészkodtak. Egy asszony ott ültében szoptatta a csecsemőjét. De a barbár érzéstelen, olyan, mint a gyermek, amelyik madárral játszik. Nem is gondol rá, hogy az a madárka szenved. Látványosság és mulatság neki. Ezek az emberek is itt ülnek. Érdekes nekik, hogyan hal meg az ember. Egyebet nem éreznek. Nincs-e bennetek emberi szív? Utálkozott rájuk Vigilász. Uram, felelte az egyik hún. Itt a köcsög. Az imént hoztam neki. Hát hozd neki még egyszer. A kereszten szenvedő rabszolga annyi idős lehetett, mint én. A másik már meghalt. Az arcát nem lehetett látni, mert lefelé hajlott, s előre hult hosszú ősz haja eltakarta. Csak a szerencsétlen ifjú élt még. Azt alig fél órája szegezhették föl, mert a kezéből még csepegett a vér, és a lába alatt is tócsába gyűlt. De ő nem a sebeket jajgatta, hanem hogy a háta fáj, és hogy szomjas.
8: Jaj, a hátam!
7: Örökte időnként.
8: Vizet!
7: A fa hátához még oda volt támasztva a hóhér létrája. A hun már visszatért. Fölment a létrán, és oda tartotta a köcsögöt a szenvedőnek a szájához. A hunok komoly érdeklődéssel nézték, hogy hogyan iszik. Amint a víztől megenyhült, meglátott bennünket, s megismert a ruhánkról, hogy római alattvalók vagyunk.
8: Könyörüljetek, nyöszörögte. Szúrjatok át.
7: Én nem bírtam tovább hallgatni, visszamentem a sátorokhoz, de szüntelenül úgy éreztem, mintha fagylaló jeges víz folyna az ereimben. Kis idő múltán Vigilasz is visszatért. Kérdezte Eszlászt, hogy nem lehetne-e átszúrni azt a szerencsétlent. Eszlász elkomolyodva rázta a fejét.
3: Nem. Római volt, rómaiasan kell meghalnia. Tudjuk mi, hogy csak a halál után szúrjátok át a kivégzetteket.
7: Lementünk a Dunára, hogy fürödjünk, mert a nap forró volt, és az út pora égető. Mikor visszatértünk, már az esti párában rengett a nap, s a messzi terjedő parti füzestől előhomályzott az éj eleje. A révészek ott bámészkodtak már a tűz körül. Ember, mondottam halkan egy hegyes süvegű hunlegénynek, sajnálom azt a keresztre feszített rabot, nem szúrnád-e szíven jó pénzért?
8: Lehet, felelte hunyorítva.
3: Mit adsz?
7: Egy aranyat.
3: A hun megpöngette egy kövön az aranyat, s eltűnt.
7: Kis ideig még hallottuk az éj csöndben a jajgatást, aztán egyszerre elcsöndesedett. Csak a legelő lovakat lehetett hallani az éjszakában, amint halkan ropogtatják a füvet.
9: Tizenkilencedik fejezet. Én a szabadban háltam a katonák között. Az ég felhős volt, a hold se világított, hát korán lefeküdtünk. De nem bírtam aludni. Ma még nem vagyok rabszolga. Ma még valami okon visszatérhetek. De mi történik velem, ha elhagyjuk ezt a partot, s beljebb bánom már meg, amit cselekszem? Akkor már nem lesz itt Vigilász, sem Eszlász, nem lesz, aki tanúskodjék, hogy nem vagyok szökevény rabszolga. Hát, ha majd beszegődök Csáthoz, és onnan ugrok el. Hogyan jövök át a határon? Hiszen Attila határőrei eleven láncként állják körül mind a birodalmat, és talán másutt is rómaiasan bánnak el a rómainak ismert szökevénnyel. Az apokalipszis szörnyűségei gyötörtek. A homlokomat kiverte a verejték. De ha arra a leányra gondoltam, rózsaszínűvé vált az éjszaka, s a rémek helyett galambok búgtak körül. Van rá példa a történelemben, hogy előkelő nők rabszolgáknak váltak a rabjaivá. Emberi törvényt az emberi szívre ráabroncsolni nem lehet. A szívnek törvényei külön valamik. A rózsa kis papírosban rejtőzött a mellemen. Hervat volt már, de az illata még érzett. A te lelked ez az illat, emőke. Te adtad nekem ebben a rózsában a lelkedet. Huszadik fejezet.
7: Csak azon az úton mentünk megint Attila városába, amelyiken már egyszer jártam. Csak hogy akkor pénzen szereztük útközben az élelmet. Eszlász meg egy részpénzt sem engedett költenünk.
3: Ahol én vagyok, mondotta, ott mindenki az én vendégem.
8: Na, igazi úr.
7: Később világosodtunk rá aztán, hogy ennél drágábban nem utazott még senki Attilához. Mikor a Tiszának ahhoz a kanyarulatához érkeztünk, ahol emőkével az a szóváltáson volt, bejártam a helyet, hogy a fátyol darabot megtaláljam. De nem találtam meg. Vagy a szél fújta el, vagy valamelyik pásztor vette fel. A fű zöld volt akkor a mezőn, és virágokkal kevert. Azóta a nyári hőségben minden elaszott. És akkor még lábán állt a termés mindenfelé. Most sárga tarlók között utazunk hetek óta. Néhol még aratnak is. Mindenütt a rabok aratnak. A hun nem dolgozik. Kerestem én azt a fátyolt jövet is, akkor se találtam. Szerettem volna pedig abba takarni a rózsát. Egy vén buckos fűzfa áldogált ott magában, ahol az a találkozásunk volt Emőkével. Nem lenne jó, gondoltam, ha elásnám a tövébe az aranyaimat. Ki tudja, mi történik velem? Én ezt a helyet mindig megtalálom. Ki keresgélne a földben? Körülnéztem, a társaság már előre haladt. Az úton nem jött utánunk senki. A távolban csak egy csorda fehér lett, s még távolabb ménesek. Mindenfelé méneseket láttunk, mióta a síkon jövünk. Sehol a világon ennyi ló nem látható. Hát, sehol senki. Hozzákötöttem a lovomat a fűzfához, és a tőrömmel jó két arasznyi mély lyukat ástam. A 100 szoliduszból 2 hiányzott. Hozzátettem a 2 a királyné pénzéből. A bőrzacskóval együtt belenyomtam a lyukba. Egy nagy röget tapostam rá, s elegyengedtem a helyet, hogy senkinek a szeme ne akadjon meg rajta. Ez a gondolat volt életemnek első szerencsés gondolata. Az az elásott pénz segített vissza nagy idők múltával Konstantinápolyba, ahol ezeket a sorokat írom, és azzal a pénzzel építettem meg a tenger partján az én boldog kis hajlékomat. XXI. fejezet. Dél volt, mikor megérkeztünk Attila városába. A nap égetőn sütött. A kutyák a nyelvüket lógatták az árnyékon is. A város szélén Eszlász megállított bennünket, s lovast küldött előre, hogy az érkezésünket Attilának megjelentse. Én ott már búcsúzkodtam is a társaságtól, de Eszlász rám bődült. Egy tapottat se! Már akkor vörös volt a képe. A két szeme szinte kidagadt a haragtól. Különös, hogy ez a jó, barátságos ember egyszerre így megváltozott. Mindnyájan elhűlve néztünk rá. Részeg ez az ember, vagy megveszett? Egy óra nem telt belé, lovas hun csapat robogott hozzánk. A süvegükön ragyogó ezüst csillagról láttuk, hogy a király testőrei. Köszöntek Eszlásznak, és látszott az arcukon, hogy a parancsára várnak. Szálljatok le 10! Rendelkezett Eszlász. S hogy leszálltak, ránk mutatott. Kötözzétek meg mind a hármat! Benne megfagyott a vér. Vigilász is elsápadt. Tiltakozom az ilyen bántalom ellen, kiáltotta. Én a császár követe vagyok, aki engem bánt, a császárt bántja. Kötözzétek meg! Ismételte Eszlász. A katonák megkötöztek bennünket. Vigilászt, a fiát meg engem. A rabkísérő tisztünk rátámadt Eszlászra. Hogy mertek így bánni a követünkkel? Ő a császár személye itt. Nem voltál-e te is követ 2 ízben is nálunk? Eszlász az úton mindvégig együtt ivott és barátkozott azzal a katonával. A kérdésére csak félvárról pökte oda. Felelek azért, amit cselekszem. Uram! Kiáltottam én is méltatlankodva. Nem tudod-e, hogy én nem tartozom Vigilász úrhoz? Mert akkor már sejtettem, hogy az a róka képű Vigilász rossz fát tett a tűzre, de nékem Eszlász nem is felelt. Motozzátok meg őket! Mondotta, mikor már a kezünk hátra volt kötve. Vigilászt motozták meg először. Az inge alatt egy bőrövben találtak 70 aranyat, a fiánál is annyit. Tőlem a királyné erszényét, meg a csátnak szóló levelet vették el. Aztán Vigilásznak a ládáit bontották föl. A szekér közepén egy közönséges fegyőfa ládában másik kis vaspántos ládikót találtak, csak akkorát, mint a csecsemőkoporsók. De az a láda olyan nehéz volt, hogy 2 embernek kellett kiemelnie. A többi ládában élelem volt, rizs, búza, szárított hal, aszalgyümölcs, 2 ládában ruhaféle. Eszlász a vasládára mutatott. Ennek a kulcsa hol van? A nyakamban, hörögte Vigilász. Szinte kék volt már a sápadtságában és dühében. A melle úgy zihált, mint a kovács fújtató. Meglásd, nyihálta. Megkeserülöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlasznak, megfordult és megvetően sunyorított Eszlasznak a csizmájára.
3: Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barbárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen.
7: Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlasz megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki.
3: Én meg arra szólítlak, így mond, hogy jár velem. Tiszt vagyok és becsületes ember. A kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj. És győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti.
7: És intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt, de aztán, hogy Eszlasz lóra ült, s neki is intett, hogy hasonlóképpen cselekedjék, hát csak fölfordult ő is a lovára, s megindult Eszlasz mellett. Szótlanul haladtunk át a város főutcáján. Utánunk szekéren hozták a vaspántos ládát, s a tőlünk elkobzott 2 fontnyi aranyat. Eszlasz se beszélt. A tisztünk is csak magában tajtékzott.
10: Huszonkettedik fejezet. 11 óra tájban, a hunok szerint délután 3 órakor érkeztünk Attila palotájához. Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ink fölött azonban újatlan sejem kabátfélét viselt, fél combig érőt, megyszínűt. A fején meg felgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon, a szuszogó csát, a másik csát, a lesi szemű fővezér, berki, orgovány, bikafejű mácsa, kászon, upor, vacsar, a főurak szokott csoportja, és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öreg úr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Valami 5 testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlasz előlépett. Levette a süvegét és meghajolt.
3: Uram, mondotta, ihole vigilasz. Megmotoztuk, ezeket az aranyakat találtuk nála.
7: S bokros bajuszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve. Hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra.
3: A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidusz. Nála volt ez az öv is, szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi.
7: Aztán rám mutatott.
3: Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél csátnak szól, de gondoltam, mi is érthetünk belőle.
7: S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és Vigilászra nézett.
3: Minek ez a sok arany? Miért hoztad?
7: Kérdezte komor hidegen.
11: Uram, hebegte Vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt. Aztán hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna.
7: Elakadt.

0: padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad?
1: Uram, nyavajgott Vigilász, nem mondhatok egyebet.
0: Nem? Majd meglássuk.
1: A testőrökre tekintett.
0: Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt.
1: Öt testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt, micsoda pokolba keveredtem én bele.
2: Apám!
1: Sikoltott a fiú. Stértre esett az apja elé.
2: Apám!
1: Uram, nyöszörgött Vigilász is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne! A fiamat ne!
0: Hát beszélj! De amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
3: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigail.
6: A gogyós gyümölcskertész Szent Péter
5: esetén.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
7: A gólya kalifa.
5: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod-Vár megyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az, idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mezőfi László kertészmérnököt, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársát hallották az imént, aki az amerikai szőlő kabócáról, hazánk egyik legnagyobb növényvédelmi problémáját okozó kártevőjéről mesél majd. Honnan érkezett, hogyan terjedt el, hogyan lehet és kell ellene védekezni?
1: Nem olyan nagyon szapor a kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt.
2: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak a szerkesztő műsorvezetővel, Balázs Alexandrával itt az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorában. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált az amerikai szőlőkabóca Magyarországon. Évente egy nemzedéke fejlődik, tojásai nyár végétől tavaszig a szőlőtőkék és a vesszők kéreg repedéseiben pihennek. Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó rétté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök, az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
2: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, na most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
1: 2006-ban

0: jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai itt kertekben, itt Magyarországon, igen. És hogy kártétele a szülő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
1: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgásan.
0: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon. És hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
1: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
0: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazdanövény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
1: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei szalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon, hát kevésbé gond, mert az az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei iszalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei iszalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat, és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitisz fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
0: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
1: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, amitnek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házi kerti, kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
0: Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Szóval mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
1: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azokat szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levélfonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, és akkor aztán miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények. Vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
0: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
1: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
0: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcsültetvényekben.
1: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és itt sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyetszámban vannak jelen különböző hasznos ízeltlábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyetszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyetszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyetszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet szám

0: pontosabb, mint egy virális.
1: Szirup vagy tea, most említetted. Van-e különbség, milyen arányban érdemes ezt használni, hogy hatékony is legyen?
0: Mind a kettőt lehet. A teát azt bárki otthon megcsinálhatja, nem kell hozzá semmi bonyolult tudás, le kell forrázni a kakukkfüvet, ebből körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiséget használjunk egyszerre. Nem kell főzni, ugye sokszor azt mondjuk, hogy teát főzünk, általában a teát azt nem főzzük, csak forrázzuk, itt is forrázni kell. Forrázás után pár percig hagyjuk ázni, leszűrjük és megisszuk, és ezt napi 3-4 csészével fogyaszthatjuk. Nagyon sok gyári készítmény is tartalmaz kakukkfű kivonatot, ezek között vannak szirupok, és a szirupok között vannak gyógyszerek. Tehát van olyan gyógyszer, ami a hatóanyagként a kakukkfű kivonatát tartalmazza. Hogyha valaki egészen biztosra akar menni, hogy az megfelelő összetételű legyen, amit ő fogyaszt, akkor vásárolhat ilyen terméket is.
1: Van különbség hatásban, hogy abból gyógyszer készül, szirup készül, tea készül, vagy inkább a beletett mennyiség az, ami számít?
0: Hát az a különbség, hogy az, hogyha otthon teát főzünk, és hogy most éppen hány percig áztatjuk meg, most tényleg az a víz az lobogott, vagy amikor leszűrjük, akkor kinyomkodjuk-e a teafüvet, ez egy kicsit azért a teának az összetételét befolyásolja. Olyan nagy jelentőség ennek persze nincsen, de némileg azért az összetétel és a hatás eltérhet, míg hogyha egy terméket gyógyszerként vásárolunk meg, ott az egész biztos, hogy a hatóanyagtartalom állandó. De hát ne ragadjunk le csak a szirupnál, meg a teánál, cukorkákban is megtaláltuk a kukfű, és még sok egyéb termékben.
1: És úgy is működik?
0: Úgy is működik. Tehát a cél az, hogy valamilyen módon a légúti nyálkártyával, szájüreggel kapcsolatba kerüljön, és akkor ez a hatás kialakul. De hogyha csak itt bezárom a mondatot, akkor nem is mondok teljesen igazat, mert a kakukkfűvel még úgy is el lehet érni a hatást, hogy le sem nyeljük. Kakukkfűvet ugyanis lehet használni kenőcs formájában. Vannak ilyen melkas kenőcsök, amik tartalmazhatnak kakukkfűvet. Azoknak a hatása azon alapul, hogy a kakukkfű illóolaját teszik a kenőcsbe. Ez az illóolaj a bőr melegétől elpárolog, és ezt az elpárologott illóolajat beléregezzük. Részben pedig, ami nem párolog el, az meg felszívódik a bőrön át, és kiválasztódik a tüdőben. Tehát ez egy ilyen elég komplex hatás, amikor melkas kenőcsöt használunk. Van a gyors hatás, ami az elpárologás és a belélegzés, a lassabb hatás, ami meg a bőrön át való felszívódás és a tüdőben való kiválasztódás. És van még egy alkalmazási mód, amikor az illóolajat a fürdővízbe cseppentjük, és utána ezt a elpárolgó illóolajat belélegezzük, így is szokták használni.
1: Úgy is működik?
0: Úgy is működik, igen.
1: És most ez akár a kakukkfűre is igaz, de más készítményekre, növényekre is. Mondod a lobogó vízzel való teafőzést, és eszembe jut az, amikor ételkészítésnél azt szokták mondani dietetikusok, hogy mondjuk a vitamin az valamilyen arányban távozik, ha főzöm, jobb, ha nyersen eszem meg mondjuk az almát, mint az almakompótot. A teafüveknél a gyógynövényeknél ez nem így van, vagy van, amit talán csipkebogyónál van, hogy hideg vízben kell kioldani, úgy lesz benne több C-vitamin. Szóval egy kicsit ebbe segítesz eligazodni, hogy ez mi múlik, hogy forró, lobogó víz, vagy hideg víz, és ez mindig befolyásolja a hatékonyságot?
0: Igen, az, hogy a víz az meleg legyen, az azért kell, mert a minél melegebb a víz, annál jobban kivonja a hatóanyagot. Viszont ugye ez akár visszasüthet, mert hogyha egy hatóanyag az bomlékony vagy illékony, akkor a nagyon forró víz hatására eltűnik a teából. Ez van a csipkebogyónál, ahol a forró vízben a C-vitamin bomlik, ezért szokták mondani, hogy langyos vagy hideg vízzel készüljön a kivonat. Nyilván sokkal hosszabb ideig vonják ki, tehát órákon át áztatják. A kakukkfűnél ott forrázatot készítenek, tehát leforrázzák, és pár perc után leszűrik. Ez azért lényeges, és azért mondom, hogy ez igazából nem főzés, mert ha főznénk, és hosszú ideig forralnánk a növényt a vízzel együtt, akkor az illóolaj, ami a kakukkfűnek a fő hatóanyaga, szépen elillanna. Tehát itt lényeges az, hogy azért ez ne főzés legyen, hanem forrázás. És aztán vannak, amiket viszont muszáj főzni, mert hogy olyan növényeknél, amelyek nehezen kioldható formában tartalmaznak hatóanyagot, például a gyökerek, ott főzni szokták, tehát miután ráöntik a forró vizet, utána még forralják, hogy abból a nagyon kemény növényi részekből a hatóanyag tudjon kioldódni. De ez akkor lehet, amikor egyébként az a hatóanyag az nem nagyon hőre érzékeny, és nem nagyon illékony. Akkor előfordul, hogy egy-egy növényből főzet készül.
1: Akkor bízzunk a termék útmutatójában, hogy lobogó víz, hideg víz.
0: Igen, ez tényleg, ez nem véletlenül írják rá, amit ráírnak, de hogy nem véletlenül írják rá, hát azt bárki kideríteti azzal, hogy a zöld teánál leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöld teát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöldteát, az garantál.

0: konkrétan szinte ihatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok mindenki oldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, amögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
1: Apropó íz, a kakukkfű az finom?
0: Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
1: Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok? Vannak-e ilyen korlátai?
0: Ahol a korlát igazán érvényes, az az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem. Tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi. Tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
1: Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
0: Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriás hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
1: Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz, csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták. Hippokratész a kakukkfűvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
0: Ez így van, ez teljesen stimmel.
1: És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
0: Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy a emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
1: Romaiak is használták?
0: Igen, igen.
1: Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
0: Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása, ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkorides írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
1: És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, de ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
0: Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növénnyel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növénnyel meg a többivel sem lehet.
1: Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, vagy bármilyen, az van-e?
0: Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a kerti kakukkfűről hallhattak. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek, majd pedig a Kontinentális reggeli című műsorunkat hallhatják.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a magyar közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Június 14-e vasárnap van, amikor a vazulok és a herták ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumba, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. De vajon minden esetben jól ismerjük-e ezek jelentés tartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Erről beszélgetünk majd Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével, 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 8 óráig, tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 14-e van a Vazulok neve napja. Nevük görög eredetű, a Bazil férfinév magyar változata, jelentése királyi. 1809-ben a győri csatában első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítették a rosszul irányított magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban ez a nap volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonultak Párizsba, és 1985-ben e napon írták alá a Schengeni egyezményt. 1822-ben született Pécs Antal bányamérnök, az MTA tagja, a bányászati és kohászati lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője. 1858-ban Dankó Pista cigányprímás született, ő nótaszerző is volt. 1864-ben Aloha Alzheimer német orvos pszichiáter született, 1868-ban Karl Landsteiner osztrák orvos, fiziológus és immunológus született, aki 1901-ben felfedezte az AB0-ás vércsoportot, felismerte a gyermekbénulás fertőző voltát és azonosította kórokozóját. Az ő tiszteletére tartjuk a Véradók világnapját. És 1925-ben született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas színművész, a nemzet színésze, ő 2007-ben hunyt el. 1931-es születésű Abodi Béla József Attila Díjas író, újságíró, humorista. 1947-ben született Baló György, televíziós újságíró, a Magyar Televízió kulturális igazgatója, ő 2019-ben hunyt el. És 1952-es születésű Márta István zeneszerző, 1954-ben született Kemény Dénes vízilabda mesteredző. 1680-ban hunyt el Bátori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben hunyt el Mechvart András gépészmérnök, feltaláló géptervező, gyárfejlesztő, aki 1869-től a Ganz gyár vezérigazgatója volt. 1944-ben hunyt el Róth Miksa iparművész, üvegfestő, mozaikkészítő, és 1976-ban hunyt el Anda Géza, magyar származású svájci zongoraművész. Kedves hallgatóink, a június 14-éhez kapcsolódó jelentős dátumokat hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Jöjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

Egy társulszegődő gondolat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a multidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A köznyelvben előszeretettel használjuk a bibliai eredetű szólásokat, kifejezéseket. De vajon minden esetben jól ismerjük-e ezek jelentés tartalmát, mögöttes értelmét, esetleg a hozzá kapcsolódó szentírásból fakadó történeteket? Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélget a témában.
2: Alapvetően ugye a fogalmakkal az van, hogy meghatározzák az ember gondolkodását. Tetszik, nem tetszik, ez így van, az egy kedvenc példám az az érdeklődni szó, ami az indogermán nyelvekben az interesse, hanem ha lefordítunk szó szerint, hogy az intercityből tudja mindenki, hogy a közte lenni az inter, az esze az pedig a létigének a alakja. Tehát Nyugat-Európában, az indogermán nyelvekben ez azt jelenti, hogy valaki benne van abban a dologban, roppant módon izgatja, átszövi a gondolkodását. A magyarban az érdekhez kapcsolódik, látszik is a közállapotokon, hogy az érdek határozza meg Magyarországon az érdeklődést, és nem az, hogy belehelyezkedünk. Ugye a Biblia az egy különleges szerepet foglal el a nyelvekben, mert régen az emberek sokkal többet forgatták a Bibliát, ebből adódóan a bibliai fogalmak meghatározták a gondolkodásukat és a beszédüket. Az köztismert tény, hogy Luther Biblia fordítása gyakorlatilag nyelvreformnak számított Németországban. Azt már kevesebben tudják, hogy a szlovák nyelv is azért hasonlít annyira a cseh nyelvre, mert a cseh Bibliát használták, nem volt saját fordításuk, és ezért a cseh határozta meg a szlovákot. A magyarban ugyanilyen forradalmi volt Károlynak a Biblia fordítása, és ugyanígy meghatározta a magyar nyelvnek a fogalomtár. Az egyik legismertebb példa, ami gyakorlatilag átkerült a magyar nyelvbe is, az Luthernek a beruf fogalma, ami a hivatásnak fordítunk magyarul. A hivatásban benne van az, hogy elhivatik valaki erre a feladatra, elhívják rá, és ugye az volt az újdonság Luther fordításában, amit aztán Károli tovább visz, hogy nem csak a papi szolgálat, vagy a szerzetesi szolgálat számít hivatásnak, hanem mindenki, aki egy munkát, mint Isten ajándékát fogja föl, az elhivatik erre a feladatra, az ácstól kezdve az asztaloson keresztül, az orvoson át. Ugye ez a fogalom, ez egy kicsit már változott a mai magyar nyelvben, mert ma már hivatásnak inkább azt nevezzük, aki emberekkel foglalkozik alapvetően, nem biztos, hogy helyesen. Aztán vannak olyan fogalmaink, ahol nem is sejtjük, hogy ennek bibliai háttere van. Az egyik ilyen példa lehetne az apa-atya fogalom, ahol alapvetően azt gondoljuk, hogy ha az apánkra gondolunk, jó esetben, akkor Isten olyan. Pedig ez pont fordítva van. Hiszen Jézus arról beszél, hogy ha ti földi ember létetekre tudtok jót adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább a mennyei atya. Tehát gyakorlatilag az apa fogalmunk az Isten-ember kapcsolatából származik, azt kéne, hogy meghatározza, hogy nekünk kell olyannak lenni, mint ahogy Jézus bemutatta számunkra az apát, az atyát, a saját atyát, Isten magát. Aztán vannak olyan fogalmaink, amikről tudjuk, hogy biblikusak, de ott meg rengeteg változáson ment keresztül az idők folyamán, mint például a próféta. A próféta az alapvetően egy olyan személyiség volt az Ószövetségben, aki Isten üzenetét hirdette az embereknek. Az Újszövetségben egy kicsit modifikálódik ez a kép. Az Újszövetségben azt látjuk, hogy ez egy ajándék, amit bárki megkaphat a gyülekezeten belül, mert a lélek működik a gyülekezetben, ezért gyakorlatilag bármelyik tagja lehet próféta, és kaphat kijelentést. Ezt a vonalat tovább húzva, ugye ma használjuk azt a kifejezést, hogy profétikus alkat, de rosszul, mert ma nem arra gondolunk, hogy a Szentlélektől kap kijelentést valaki, hanem inkább azt mondjuk rá, hogy azért profétikus alkat, mert mondjuk sokakat meg tud szólítani, és sokan követik őt.
3: Vagy szoktam így hallani manapság gyakran, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, ugye, amikor itthon nem ismerik el, de bezzek külföldön, igen.
2: Hát ez megint egy bibliai mondás, ugye Jézus mondja ezt saját magáról, hogy nem lehet proféta Názaretben. Ennek meg ugye az a háttere, hogy sokkal nehezebb ott okosnak lenni, ahol látták az embert felnőni. Tehát ahol látták a gyengeségeit, látták a hibáit, ott sokkal nehezebb kiállni a közösség elé, és azt mondani, de én most megmondom a tutit. Akkor is, hogyha egyébként ez megalapozottan teszi az ember. Tehát ez a senki nem lett proféta maga hazájában, ez megint, és ezzel már szólásmondások világába tévedünk, ahol meg egyértelműen a Biblia meghatározza egy csomó.

0: szólásunkat, amit használunk, tudatosan vagy tudattalanul, de még kanyarodjunk vissza a fogalmakra, mert a prófétákhoz nagyon erősen kapcsolódik egy másik fogalmunk is, ez pedig a karizma. Ugye általában ma karizmatikus vezetőnek politikusokat szoktak nevezni, holott nem ez a szó valódi jelentése. Ez egy görög szó, amit átvettek az európai nyelvek, a charizma, és ez alapvetően kegyelmi ajándékot jelent. Ez tulajdonképpen megint egy Szentlélek által adott ajándék. Ilyen charizma lehet az, hogy az ember szolgál a gyülekezetben, ilyen charizma lehet az, hogy az ember profétál, nyelveken szól, gyógyít, szeretetszolgálatot végez, presbiterkedik, bármi más. Tehát itt is torzul a nyelv használata, hiszen ma nem gondolja senki azt, hogy a karizmatikus vezető az azt fejezi ki, ha csak nem olyan szövegkörnyezetben, hogy egy gyülekezetben karizmatikus vezető, senki nem gondolja azt, hogy ez a Szentlélek ajándékára utalna, pedig a szó eredeti jelentése egyértelműen a Szentlélektől megáldott tevékenységre utal, és azt fejezi ki. És ha már a tevékenységről beszélünk, akkor említhetjük a talentumokat. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert alapvetően ugye talentumosnak azt az embert mondjuk, akinek vannak bizonyos képességei, tehetséges valamiben, és azt mondjuk hogy rá, hogy jól él a talentumaival, vagy nem él jól a talentumaival. A szó eredeti jelentése egy meglehetősen nagy mértékegység volt a talentum, és általában a gazdagsághoz kapcsolódott, birtoklása a pénznek. Tehát a talentum az olyan mértékegység, mint az egy kilogram. Csak ennél jóval nagyobb. És ugye Jézus a példázatában, amikor a talentumról beszél, akkor effektíve erről beszél, hogy valaki megbízza a szolgálóit, ugye három szolgálóról van szó, ennek ennyi talentumot ad, annak annyit, ez befekteti, megforgatja, dupla annyit ad vissza, az tripla annyit ad vissza, a harmadik pedig elássa, mondván, hogy vissza tudja adni majd a gazdájának, hogyha számon kéri. És ugye ott az a példázat lényege, hogy ő a rossz szolga, mert nem forgatta meg a pénzt, hanem csak úgy visszaadta, ahogyan kapta. Itt viszont az egyházi értelmezés lesz az, amelyik megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, mert hogy az egyházban ugye elterjedté vált az az álláspont, hogy a gazdagság, mint olyan, az nem jó topik. Ezért a talentumot átvitt értelemben használjuk, szellemi képességre vonatkoztatjuk, holott a bibliai példázat egyértelműen anyagi javakról beszél. Mi lehet ennek a hátterében? Nyilvánvalóan az lehet a hátterében, hogy nem a gazdagsággal volt baja a régieknek sem, hanem ez ezzel való éléssel volt baja. Gondoljunk arra, hogy Jézus mozgalma, ugye általában ezután mondani, hogy elhagynak mindent, hátradják a családot, de ugyanakkor a hegyi beszédben meg arról olvasunk, hogy vonulj be a te belső szobádba. Hát az legalábbis egy ház kellett, aminek van belső szobája. Tehát nem egy nincstelen, vagyontalan valakinek szól az a tanítás. Mert hogy a Jézus mozgalom körül is föltűnnek relatíve jómódú emberek, akik támogatják ezt a mozgalmat. Ha például arra gondolunk, hogy Nikodémus, akinek az alakja megint egy szimbolikus alak, hogy milyen fejlődésen megy keresztül a János evangéliumában, ő is egy jómódú ember volt. Nem követelte meg tőle senki, hogy a gazdagságáról lemondjon. Sokkal inkább azt követelték meg tőle, hogy a gazdagságával jól éljen. Ugye van az a mondásunk, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Ott ugyanez a gondolat jelenik meg, hogy nem a gazdagsággal van baj, hanem azzal a gazdag ember, aki önös érdekeit tekinti csak. Tehát a kapzsisága a legfontosabb számára, és nem az, hogy szolgáljon ezzel a gazdagsággal. Tehát a gazdagság az egy nagy felelősség kellene, hogy legyen, és az lenne a célja, hogy jó dolgokra fektesse be az ember a talentumait, amit kapott szó szerint a gazdagságra, értve a gazdasági erőre.
1: Hogy látja egyébként teológus szakemberként, hogy jó ez, hogy használják az emberek a köznyelvben ezeket a bibliai mondásokat, kifejezéseket? Vagy azért mindennek megvan a helye?
0: Hát alapvetően teljesen mindegy, hogy jó vagy nem jó, mert hogy használják, tehát ez egy tény. Alapvetően szerintem nincs ezzel gond, inkább azt kéne látni, hogy mi van a valódi hátterében. Tehát nem szabadna hagyni az egyháznak azt, hogy a teológiát a közélet tematizálja, hanem fordítva kéne, hogy legyen. Tehát a teológiának kéne a közéletet tematizálnia. Ebből adódóan hagyjuk, hogy használják ezek a kifejezéseket, de nem állunk mögé, és nem mondjuk azt, hogy igen ám, de ez a kifejezés ezt és ezt jelenti. Vagy nem mutatunk fel olyan értékeket, amik arra utalnak, hogy egyébként ezek mögött, a kifejezések mögött komoly teológiai tartalom van. Ha például azt mondjuk, hogy valaki nem személyválogató, ez is biblikus kifejezés. Ami arra vonatkozik, hogy Isten nem személyválogató, nekünk pedig úgy kell élni, mint Isten, ahogy teszi, ne legyünk személyválogatók. És milyen érdekes, hogy Jakab levele az, amelyik rengetegszer használja ezt a kifejezést, arra utalva, hogy már a harmadik generációban megjelenik az, hogy aki gazdag, az előkelő helyre ül. Aki szegény, az nem. Mit látunk ma? Ugyanezt, hogy nem amiatt ismerünk el valakit, mert ő őszinte, tiszta szívű, szeret, sugározza ezt a szeretetet, hanem azért ismerünk el valakit, mert vastag a pénztárcája. Ezért ültetjük előre, a főhelyekre. Jakab levele pont ez ellen tiltakozik. Azt mondja, Isten nem személyválogató. Nem az határozza meg, hogy ki mennyire értékes az ő szemében, hogy mennyi pénze van. Nyilvánvaló, itt megint ugye a gazdagság bejátszik, hogy mire használjuk a gazdagságunkat. De nyilván nem ezen múlik az első hely, hanem sokkal inkább azon, hogy hogyan élünk a gazdagságunkkal, hogyan élünk a saját képességeinkkel, hogyan élünk a saját gondolatunkkal. Aztán szemben jut még egy mondás, amit meg rendszeresen rosszul idézünk, ez a, aki nem akar dolgozni, ez ne is egyék, ugye ezt szeretjük úgy idézni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ott meg azért fontos az akar, mert a 2. Tesszalonikában, tehát a 2. tesszalonikai levélben éppen arról van szó, hogy vannak bizonyos gyülekezeti tagok, akik meggyőződve arról, hogy az Isten országa már itt van, hátradőlnek és nem csinálnak semmit. És erre mondja azt a levél írója, hogy de már pedig nektek is dolgozni kell, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát ezért hangsúlyos az akarás ebben a mondásban, amit mi elhagytunk valahol az 56-os kilométernél, vagy a 66-os kilométernél. A lényeg az, hogy ahogy ugye a régi kabarétéről mondta, a Lepsénynél még megvolt, csak mi ezt valahol elfelejtettük, hogy az akar dolgozni, az egy nagyon fontos motiváció.
2: Kedves hallgatóink, Kókai Nagy Viktorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docensével Tóth Emese beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!
2: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati 32. tisztújító kongresszusán. A politikus beszédében köszönetet mondott a bizalomért, és kiemelte, személyes küldetésének továbbra is a szuverén Magyarország megteremtését tekinti. A pártelnök közölte, hogy a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, ezért azt kérte a küldöttektől, hogy ezúttal csak egy évre döntsenek a vezetői posztról. Orbán Viktor hangsúlyozta, a választási vereség után becsületbeli ügynek tartja, hogy ne álljon félre, hanem a következő egy évben rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a szervezetet a 30-as, 40-es generációnak, megalapozva ezzel a Fidesz életében egy új korszak kezdetét. A Fidesz tisztújító kongresszusára reagálva Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán kritizálta a pártelnök beszédét. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott, Orbán Viktor túlszul ejtette a saját pártját és döntéseivel megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a politikai közösség megújulását. A kormányfő éles történelmi párhuzammal élt, amikor kijelentette, hogy a Fidesz elnöke úgy beszélt a kongresszuson, mint az egykori állampárt főtitkára, és szerinte ezzel a fellépéssel a Fideszt is ugyanabba az irányba löki. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Kitől függsz? Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangélium a 15. fejezet 5. vers. Csak mert Isten lelke benned él, még nem garantált, hogy munkálkodik is az életedben az ereje. Rendelkezésedre áll ugyan, de rá kell csatlakoznod. Jézus a szőlőtő és a szőlőveszők példájával szemléltette a lelki életünket. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János 15.5. Ebben a hasonlatban a szőlővesző teljes mértékben a szőlőtől függ, önmagától képtelen gyümölcsöt teremni. A gyümölcstermés belső munka. Ha almákat aggatna valaki egy kiszáradt fa ágaira, bárki láthatná, hogy természetellenes és erőltetett. Hasonlóképpen lehetetlenre vállalkozik az a keresztény, aki ezt mondja. Rá fogok aggatni egy csomó gyümölcsöt az életemre, most egy kis türelmet, később egy kis jóságot, máskor pedig némi önuralmat. Egyedül is meg tudom csinálni. Gyümölcsöt csak a lélek teremhet, a testi erőfeszítés hiába való. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mondta Jézus. Miből tudhatod, hogy Krisztusban maradtál-e, avagy Krisztusban lakozol-e? Figyeld meg az ima életedet. Az imáidból kiderül, hogy mennyire függsz Istentől. Miért szoktál imádkozni? Abban számíthatsz Istenre, amit imában elé viszel. Szüntelenül imádkozzatok, szólít fel bennünket a Biblia. Hozd imában Isten elé a döntéseidet, a szükségeidet, a kísértéseidet, a téged érdeklő dolgokat, a terveidet, a teendőidet, a problémáidat, vagy ha venni készülsz valamit, de leginkább mindent. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, annak az állandó tudatát, hogy Isten mindig veled van, és azt, hogy a jelenlétében lakozol.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig röviden. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni.
2: Tulajdonképpen a demencia a mentális képességek leépülésével járó betegség, illetve inkább egy tünetcsoport. Azért kell különbséget tenni ebben a megfogalmazásban, mert hogy nem konkrétan egyfajta oka lehet a demenciának, hanem sok esetben a jelentkező tünetek azok, amik felhívják a figyelmet a demencia meglétére. Tehát a demencia kialakulásának többféle oka lehet. Az elsődleges demencia az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az agyban elindult egy olyan károsodás, aminek következtében a memóriavesztés vagy emlékezetkiesés, amikor jelentkezik, sokan gondolnak a demenciára, tehát ez maga a betegségnek a jellemzője. A másodlagos demenciák pedig tulajdonképpen egy krónikus betegségnek, vagy a betegség által okozott szervi károsodásnak a következményeként alakulnak ki. Tehát, és azért fontos gyakorlatilag külön választani azt, hogy mi miatt alakul ki ez a demencia, mert hogy a kezelés, a terápia az annak megfelelően kerül meghatározásra. Tehát az elsődleges demenciák közé tartozik például az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, aminek a kialakulásának az oka még nem ismert.
1: 2017-ben mindössze 10 évesen ült fel először verseny célból jetskire, már akkor látszott, hogy nem mindennapi tehetség. Azóta rengeteg munka, lemondás és kitartás vezetett oda, hogy a nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik.
3: Az októberi világbajnokság után teljesen befejeztük a vízi edzéseket, utána volt egy kisebb ilyen off-season része a dolognak, de az edzési sose hagytuk abba, tehát mindig fizikálisan azért mozogtunk, de az elmúlt 3-4 hónapban tényleg 110%-on készültem fizikálisan is és mentálisan is az új szezonra, ugye egy másik kategóriába fogok versenyezni, egy erősebb kategóriába, azért ott ugye fizikálisan is, meg úgy több versenyző is lesz, ha minden jól megy. Úgyhogy tényleg rengeteget készültünk, és most már ugye másfél hónapja, mint mondtad is, a vízen is ott vagyunk és készülünk, és beleadunk apai anyait, szóval tényleg mindent beleteszünk, minden energiát, és készen állunk a szezonra szerintem.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Kontinentális reggeli kínálatában 9 óráig. Maradjanak velünk!
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Azért lehet így nevezni, mert maga a beteg nem sok mindent tapasztal abból, ami sújtja, azok elszenvedői inkább a közeli hozzátartozók. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.
2: Egy korábbi beszélgetés alkalmával már azért kijelöltük, hogy jó lenne tényleg magával ezzel a betegséggel. Lehet ezt betegségnek nevezni? Amint hogy fogunk foglalkozni.
3: Tulajdonképpen a demencia a mentális képességek leépülésével járó betegség, illetve inkább egy tünetcsoport. Azért kell különbséget tenni ebben a megfogalmazásban, mert hogy nem konkrétan egyfajta oka lehet a demenciának, hanem sok esetben a jelentkező tünetek azok, amik felhívják a figyelmet a demencia meglétére. Tehát a demencia kialakulásának többféle oka lehet. Az elsődleges demencia az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az agyban elindult egy olyan károsodás, aminek következtében a memóriavesztés vagy emlékezetkiesés, amikor jelentkezik, sokan gondolnak a demenciára. Tehát ez maga a betegségnek a jellemzője. A másodlagos demenciák pedig tulajdonképpen egy krónikus betegségnek, vagy a betegség által okozott szervi károsodásnak a következményeként alakulnak ki. Tehát, és azért fontos gyakorlatilag külön választani azt, hogy mi miatt alakul ki ez a demencia, mert hogy a kezelés, a terápia az annak megfelelően kerül meghatározásra. Tehát az elsődleges demenciák közé tartozik például az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, aminek a kialakulásának az oka még nem ismert. Viszont gyógyszeres kezeléssel ezek nagyon jól karban tartatók, és sok éven keresztül egy stabil egészségügyi állapot állítható be ezeknek a gyógyszereknek a segítségével, de nyilván ennek megvannak az orvosi diagnosztikai módszerei, hogy hogyan lehet ezt meghatározni. Tehát ezt CT-vizsgálat, MRI vizsgálat kell, ami a agyállományának a változását követi nyomon. A másodlagos demenciák közé tartozik például az, hogyha valakinek már volt egy sztrókja, vagy egy agyérelmeszesedés van, vagy magas vérnyomás, magas koleszterin szint miatt mondjuk az agynak a keringése már nem megfelelő, és nyilván azok a területek, amik nem megfelelően ellátottak az oxigénnel, tehát nyilván ott jelentkeznek működésbeli problémák. Okozhat demenciát akár egy pajzsmirigy probléma, okozhat demenciát az időseknél, akár egy akut fertőző betegség következménye, egy kiszáradás. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon fontos az, hogy a demencia gyanújakor minél hamarabb megkeresni a szakorvost, a demencia szakrendelést, pszichiátriát, neurológust, hogy a megfelelő vizsgálatokat kiírja, és megállapítsa azt, hogy a demencia mitől alakult ki.
2: Ez esetben mármint a másodlagos demencia esetében lehet gyógyítani? Hogyha rájönnek, hogy mi okozta, hát azért a sztrókot, azt lehet kezelni, tüneteket könnyíteni.
3: Tehát gyakorlatilag a másodlagos demenciáknál elsősorban az alapbetegséget kell. És hogyha az alapbetegség megfelelően van kezelve, akkor javítani talán egy picit lehet, illetve szinten tartani magát a betegséget, de mivel ezek már, tehát a demencia magában az agyállományban bekövetkezett elváltozásokat jelenti, tehát ez már nem visszafordítható.
2: Tehát károsodik az agy, akár van, elsődleges, akár van, másodlagos demenciáról beszélünk.
3: Mindenképpen gyakorlatilag lehet szinten tartani, lehet lassítani a folyamatot, de a demencia egy progresszív folyamat, ez mindenképpen egy fokozatosan súlyosbodó állapotot jelent.
2: Idegen kifejezés a demencia, de hát természetesen azért magyarul tapasztaljuk a tüneteket. Milyen tünetei vannak ennek a
3: kórnak? A demenciát nagyon sokan, és így a közvélemény úgy fogalmazza meg, hogy a demencia az úgy az időskorral egy természetesen egy összefüggő folyamat, ez úgy annak a természetes velejárója. Nos, ez nem egészen így van, mert hogy mindenki talán tud példákat hozni arról, hogy 90-100 évesen és teljesen szellemi frissességgel örvendő ismerőseink vannak, illetve akár 40-50 éves korban is előfordulhatnak mondjuk az elsődleges demenciában szenvedőknek a példái. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, és különválasztani azt, hogy az idősödéssel együtt járó folyamattal járunk szembe, tehát hogy az öregedésnek a folyamatával összefüggésben levő feledékenység vagy memória rosszapodással találkozunk, vagy pedig valóban a demenciával. A demencia az nem egyenlő azzal, hogy valaki feledékeny vagy memória problémái vannak.
2: Hú, tehát megnyugodtam.
3: Igen, ez megnyugtató számunkra, de az is megnyugtató, hogy azért előfordulnak mindannyiunkkal olyan életszakaszok, amikor stresszesebbek vagyunk, túlterheltebbek, vagy akár egy tényleg, amit az imént említettem, hogy egy vitaminhiányos állapot, egy hormonális probléma megzavarja az agyi működéseket, és akár fiatalok korosztályban is előfordul ez, vagy akár melyikünkkel.
2: Akkor még sem
3: feledékenyek, hogy feledékenyebbek vagyunk a megszokottnál.
2: De fiatalabb korban
3: az elsődleges demenciák sajnos kialakulhatnak fiatalabb korban is. De általánosságban tehát, hogy azért is gondolja azt a legtöbb ember, hogy hát ha valaki már idős, akkor már az természetes ez a folyamat, mert hogy azért a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a demencia az általában 65. életév után, illetve attól későbbi életszakaszokban jelentkezik, 80-90 éves korban, olyankor már azért egy olyan 25-30%-os előfordulási gyakorisággal jelentkezik.
2: Arra vonatkozóan vannak megfigyelések, hogy mondjuk a nyugdíjas korban előforduló demencia az végtére is miért fordulhat elő gyakrabban? Tehát például nem azért, mert hogy az illető ugye kikerül a munkavilágából, otthon a négy fal között, különösképpen, ha már nincsen társa, egyedül van.
3: Mindenképpen fontos az, hogy a szociális életét, a társas kapcsolatait fönntartsa egy idős ember. Fontos a rendszeres testmozgás, fontos az egészséges táplálkozás, fontos az, hogy meglegyenek a napi rendi dolgok, tehát meglegyen a rendszer az életben, tehát hogy ez megelőzésként nagyon fontos. Tehát erre már érdemes készülni, még már a nyugdíjas kor előtt akár, hogy itt ezt úgy felépíteni, hogy mondjuk így a nyugdíjas korában mit kezd az életével, mert nyilván az izoláció, a beszűkülés, tehát az, hogyha az a házban tölti a mindennapjait a tévével, a rádióval együtt, akkor gyakorlatilag nyilván azok a funkciók, amiket nem használunk, azok leépülnek. De gyakorlatilag a demenciának a kialakulása a legtöbb esetben nyilván, tehát ezek a károsodások, ami az agyállományban alakulnak ki, aminek, ahogy beszéltünk is róla, vannak olyan típusai, aminek a kialakulásáról nem tudunk, hogy ez miért történik meg, illetve vannak azok a típusok, aminél tudjuk azt, hogy mi a kiváltó ok.
2: Mikor kezdjünk gyanakodni? Akár akkor magunkra, akár a hozzátartozunkra, hogy
3: hát érintőlegesen elindult. Beszéltünk már erről, hogy fontos külön választani azt, hogy mi az, ami az öregedéssel természetesen együtt járó feledékenység, illetve mi az, ami már ezen túlmutat. Tehát az egészséges öregedési folyamatban is jelentkezik a feledékenység, a demenciánál viszont ehhez társulnak egyéb tünetek. Például a probléma megoldó képesség nem tud egyszerű helyzeteket már kezelni, az érintett személy, az ítélő képessége megváltozik. Azok a feladatok, amiket eddig nagy biztonsággal végzett, már nem tudja elvégezni. Nem tudja úgy kifejezni magát, nem találja a szavakat, elkezd mesélni egy történetet, nem tudja befejezni, elveszíti a fonalat. A pénzkezelése mondjuk már bizonytalanná válik, nem ismeri fel a pénzeket, nincs tisztában az értékével. Nagyon sokszor azt veszik észre a hozzátartozók, hogy a személy higiéniája megváltozik, hogy nem ad úgy magára, mert hogy úgy emlékszik egyébként az esetek többségében, hogy ő már éppen most mondjuk tegnap este megfürdött, vagy ruhát váltott, és közben azt tapasztalja hozzátartozó, hogy mondjuk már egy hete ugyanaz a ruhát viseli, vagy nem tudja elkészíteni már magának az ételeit, vagy nem veszi be a gyógyszerét. Tehát, hogy ezek már, vagy a személyiségbeli változások szoktak még nagyon jelentősek lenni, hogy befelé fordulóvá válik, apatikussá válik, vagy éppen ingerlékeny, feszült lesz. Tehát, hogy mindenképpen változik a személyisége. Tehát, hogy így ezek így igazándiból azok, amik itt a hozzátartozók így szoktak érzékelni, és akkor csodálkoznak, hogy mi történik, mert hogy nagyon változott, és sokszor annak tulajdonítják, hogy esetleg neheztelen a hozzátartozójára, vagy direkt nem együttműködő, akár mondjuk ebben a higiénés dolgoknak a követésében, vagy most éppen haragszik valamiért, és azért nem keresi a társaságot. És igazándiból sok esetben nem ez áll a háttérben, hanem a saját belső harcai és érzelmi válsága az időseknek.
2: Református Szociális Központ, ugye önök tudnak segíteni, méghozzá egy napközis demens ellátásról van szó. Mikor kell a hozzátartozónak önökhöz fordulni?
3: Én azt tudnám tanácsolni, hogy minél hamarabb, mert hogy minél hamarabb elkezdünk foglalkozni az idősekkel, annál tovább lehet azt a fajta életminőséget fenntartani, ahogyan bekerül, úgymond ebbe a gondozási formában.
2: Tehát nem menjünk el addig, amíg önveszélyes.
3: Nem, mert az már bentlakásos intézményt jelent. Tehát a demenciának három fokozata van. Van az enyhe, a középsúlyos és a súlyos demencia. Az enyhe fokú demenciánál még önellátásra képes az érintett. Kicsi segítséggel, egy pici irányítással, odafigyeléssel az otthonában nyugodtan tudja az saját kis megszokott életét élni. A középsúlyos demenciánál van az, hogy már segítséget igényel ahhoz, hogy az otthonában maradhasson. Erre mondjuk egy nagyon jó lehetőség az alapellátás, többek között a demens nappali ellátás, mert hogy gyakorlatilag a nap folyamán, tehát napközben 8 és mondjuk 4 óra között bent tartózik az intézményben, ott egy állandó napi rend szerint folynak a napok, ott az étkeztetése, a gyógyszerandagolása megtörténik, társaságban van, változatos foglalkozások vannak, ami kifejezetten a kognitív funkcióknak a fejlesztésére irányul, az emlékezetnek az előhívására, tehát nagyon jó hatása van annak, hogy társaságban vannak. Mind a mellett, hogy eredményei is vannak, mert hogy végzünk erre teszteket, és látszik az, hogy mit a 2-3 hónap után mennyit változik a kognitív készsége azok után, hogy mondjuk hozzánk beiratkozott. Úgyhogy én azt tudom javasolni, tehát hogy minél hamarabb kell valamilyen megoldást erre találni, tehát nem szabad engedni azt, hogy súlyosbodjon a helyzet, mert hogy onnan már visszafelé jönni nem lehet. És igazándiból a hozzátartozóknak arra kell még felkészülniük, hogy a demencia ez egy folyamatos gondozást jelent, tehát hogy addig, amíg az otthonában él az idős hozzátartozó, addig a családnak mellette kell legyen, mert hogy az önellátási képessége az fokozatosan romlani fog.
2: Gondolom azért nem olyan túlságosan egyszerű elfogadtatni ezt az illetővel, az érintett illetővel. Uh-huh. Talán az alkoholizmushoz tudom ezt hasonlítani, hogy ugye az alkoholista se akarja elismerni, hogy ő alkoholista.
3: Tehát a demenciának az egyik oka például a káros szenvedélyek által okozott nagy károsodás, tehát hogy nyilván ezek is így együtt járnak, mert hogy gyakorlatilag alkoholos eredetű demenciát is ismeri a orvostudomány, tehát nyilván ezek a személyiségváltozások, meg amiről beszéltünk, hogy a személyiségváltozások is az egyik tünetei a demenciának, tehát nyilván itt ezek összekapcsolódnak, ezek a dolgok. És igen, és az különbözteti még meg a norma, tehát az egészséges idősödés kapcsolatos memória problémákat mondjuk a demenciával, tehát az is az egyik sarkalatos kérdés ennek, hogy egy normál idősödési folyamatban az érintett, az belátja a saját hiányosságát. Tehát azt mondja, igen, emlékszem, most ezt elfelejtettem, tényleg nem emlékszem, és ez bántja és kétségbeejtő. A demenciát a hozzátartozók érzékelik. Tehát maga az a személy, aki ebben van, ő igazándiból ő nem így látja, mert hogy neki már van egy sajátságos világa, amiben ő teljesen biztos, hogy ez így van, akár az emlékeivel, az észleléseivel, a saját magáról, a családról, hozzátartozóról alkotott véleményéről is, és éppen ezért nem fogadják el ezeket a jelzéseket. Tehát ezt tapasztaljuk egyébként az új ellátottaknál, hogy a hozzátartozó sok esetben hamarabb szeretné azt, hogy járjon mondjuk akár egy ilyen nappali ellátásba, vagy hogy próbáljanak kezdeni ezzel valamit, vagy szeretnének segítséget adni a hozzátartozó mellé, de ő nem fogadja el, mert ő nyilván nem érzékeli ezeket a problémákat, amit a család már lát. Tehát ez a nehézség ennek a helyzetnek.
2: Mégis akkor hogy kerülnek önökhöz az idős érintettek?
3: Nagyon sok türelemmel, meggyőzéssel, szeretettel rá lehet vezetni a hozzátartozót arra, hogy ez szükséges. És amikor a hozzátartozó már úgy rá tudja venni, úgymond a hozzátartozóját, hogy legalább eljöjjön, hogy ott töltsön egy napot, akár úgy, hogy ott van vele ő is. Tehát többször előfordul, hogy több napon keresztül jön vele a hozzátartozó, ott vannak együtt, bekapcsolódnak a foglalkozásokba, és akkor utána így megtapasztalja, hogy ez egy jó dolog. És,
2: mint amikor óvodába szoktatjuk a gyereket.
3: Gyakorlatilag ilyen, és tehát onnantól kezdve viszont nagyon szívesen járnak, és egyetlen egy ellátottunk sem volt még, aki azt mondta, hogy én ide mégse szeretnék jönni. Tehát, hogy ez nekünk egy nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, mert hogy itt látszik az, hogy igen, tehát, hogy amit szeretnénk, hogy annak van értelme, és kézzel fogható, és látható pozitív hozadéka ennek, és nem, tehát mind az ellátottak részére, mind pedig a hozzátartozók számára, aki tudja, hogy 8-tól 2-ig, 3-ig kimeddig, vagy 4 óráig, amíg a hozzátartozója nálunk van, addig biztonságban van, felügyelet van, alatt van, és nem kell azon aggódjon, hogy most éppen mi történik.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt volt nálunk, áldás békességet.
3: Szépen, áldás békességet.
1: A hozzátartozók betegségének is nevezik azt a tünet együttest, amely közvetlenül 300 ezer embert érint ma Magyarországon. Tavaly szeptemberben kezdte el működését Nyíregyházán a Református Szociális Központ. Az intézmény a demens betegek nappali ellátásában vállal szerepet. Azon betegeket fogadja, akiknek betegsége még nem olyan előre haladott, hogy ne tudnák magukat ellátni. Bécsi Katalin intézményvezetővel Gál Tamás beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 2017-ben mindössze 10 évesen ült fel először verseny célból jetskire, már akkor látszott, hogy nem mindennapi tehetség. Azóta rengeteg munka, lemondás és kitartás vezetett oda, hogy a nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik. Junior világbajnoki címével végleg letette névjegyét a sportágban. Jászai Csongorral Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
2: Hogyan állt össze a felkészülése, és milyen volt a téli időszak, illetve most a tavaszi, hogyan sikerült?
3: Hát az októberi világbajnokság után teljesen befejeztük a vízi edzéseket, utána volt egy kisebb ilyen off-season része a dolognak, de az edzési sose hagytuk abba, tehát mindig fizikális.

0: tudott most fejlődni az utóbbi időszakban?
1: Igazából az edzőm ugye, mivel új géppel megyek, úgy még ki kell tapasztaljuk, hogy nekem is mit kell csináljak máshogy, vagy ő is miket mondjon máshogyan, de azért látszik az, hogy a felkészülés nagyon jól sikerült, és a kondi a legfontosabb nálunk, tehát hogyha mindenki tud menni úgymond egy gyors kört, abban mindenki be tud rakni 110%-ot, csak ugye nálunk ezt 20 percen keresztül kell fenntartani. Úgyhogy ott dől el, hogy kinek hogy készült meg, meg kinek milyen lesz az a szezonja, hogy milyen az alapálló képessége, és ez azért nálam tényleg most kifejezetten jól sikerült. Egyáltalán nem fáradok el a versenyszimulációkban, és szerintem mindenki látja, hogy beletettünk mindent.
0: Akkor nézzük meg a versenyszezont, mikor indul, és mi vár önre ebben a szezonban?
1: Beindul a rendes versenyszezon, úgymond a világversenyekkel. Kezdődnek az Európa-bajnokságok Portugáliába július első hétvégéjén, utána még lesz egy Győrbe, egy magyar forduló, az július 16-ától 19-ig, és Visibe a szeptember első hétvégéje. Ez ugye az Európa-bajnoki sorozat, a Visiben kiosztják ugye a végeredményt, és természetesen októberben ugyanúgy a világbajnokság meg lesz rendezve Szardínián. Versenysorozatban első helyet szeretnék elérni, és erre minden esélye megvan, úgyhogy tényleg motiváltan, és ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, minden bele fogok adni.
0: Hogyan és miben különbözik egy európai futam egy világbajnoki futamtól?
1: Hát az európa-bajnoki futam az több fordulós, ami fő, igazából ennyi a különbség. Tehát minden a lebonyolítás, meg az egész versenyhétvége, a struktúra ugyanolyan, mint a világbajnokságon. Egyedül a mezőnyben van változás, azért a világbajnokságon általában többen vannak, meg tényleg egy kicsivel színvonalasabb a rendezés is, meg a helyszín is, de az elmúlt évek azt mutatják, hogy a Európa-bajnokság a világbajnoksággal egy szinten van, vagy csak egy picivel lejjebb, mert tényleg rengeteg versenyző jön végig szezont Európa-bajnokságban, mert azért a Covid után az volt a probléma, hogy ugye az Európa-bajnokság több fordulós, a világbajnokság egy fordulós, és akkor mindenki betartalékolt arra az egyre, nem jöttek a többi versenyre, így az Európa-bajnokság kicsit ilyen hányatott helyzetben volt, de ez az elmúlt két évben szerintem teljesen megváltozott, és óriási indulószám van az Európa-bajnokságon is, és a világbajnokságon is.
0: Milyen a világbajnoki mezőny, és ott hol helyezkedik el? Mivel jobb egy világbajnoki mezőny, mint egy mondjuk egy magyar?
1: Hát azért színvonalban teljesen más a kettő. Ugye világbajnokságon tényleg mindenféle országokból jönnek versenyzők, és így szerintem ez a fő különbség. Ugye tavaly világbajnok lettem GP3-ban, így, de hát abban már régebb óta versenyzek, GP4-ben, ahol most fogok menni, az meg szerintem egy kicsivel erősebb kategória lesz, de ugyanúgy én úgy gondolom, hogy én vagyok a legjobb, úgyhogy ettől nem félek.
0: Milyen korosztályú versenyzők lesznek ebben a szezonban?
1: Hát ugye felnőtt kategóriában megyek, úgyhogy igazából 16 évtől 30 éves korig szerintem bárki, tehát hogy ezért kicsit nagy a szórás, de szerintem a legtöbb ez a 18-tól 25-26 éves korig lesz a legtöbb versenyző. A rutin az nem minden, ez minden szempontból előny, azért hogyha valaki idősebb, lehet, hogy már kicsit belefáradt az egészbe, nem annyira motivált, de motiváltság van, vagy nem tud megújulni úgy, úgyhogy szerintem a fiatalosabb lendületem, meg azért az elmúlt években rengeteget versenyeztünk, és ezt a rutint azért sikerült úgymond behozni, és mondjuk, hogyha nem is ugyanazon a szinten, de a sebességgel meg a versenyző intelligenciával pótolni.
0: Mi a álma?
1: Hát én úgy vagyok vele, hogy ilyen rövidebb távú célokat jelöltem most meg ebbe a szezonban. Ugye az Európa-bajnok és a világbajnoki cím a GP4-ben, és hát minél több ilyen nagy nemzetközi címeket gyűjteni ebbe a kategóriában, és tényleg képviselni az országot és a magyar jetski sportot, és népszerűsíteni. Úgyhogy szerintem, de tényleg most így ilyen nagyon nagy álmat nem tudok mondani. Ezek a rövid távú célok, amik most a fejemben vannak, és ezek hajtanak.
0: A csapatáról és a családjáról még nem sokat beszélt. Ők hogyan állnak ehhez a történethez? Én úgy tudom, hogy mindent megtesznek.
1: Hát ezt jól tudja, mindenben támogatnak. Apukámmal minden hétvégén ugye együtt edzünk, és segít sofőr, séf, minden feladatot ellát szerelő egy személyben, úgyhogy ő vele az elmúlt években nagyon jól összeszokott csapat vagyunk. Meg hát ugye otthonról anyukám is mindenben, amiben lehet és tud, segít. Az elmúlt versenyen, világbajnokságon, meg Európa-bajnokságon is ez nagyon jó volt, hogy ő is ott volt, és így apának is tudott segíteni, és így ilyen családi csapat voltunk, úgymond, és így ez így nagyon jól működött a világbajnokságon is, és az Európa-bajnokságon is, így apáról is esett le teher, rólam is, és ez

0: tényleg egy jól funkcionáló és jó összhangban tudtunk így együtt működni a verseny hétvégén is, nem csak ugye otthon. De az edzőm is, Szabó Gábor, ő vele meg mindenben támogat ugyanúgy, és már 2020 óta, itt 2019 óta dolgozunk együtt, és rengeteg nagy sikert értünk el közösen, és várjuk a újabbakat is.
1: Leveleken szokott edzeni, ott ugye korábban világversenyt rendeztek.
0: Hát mostanában nem nagyon szoktunk leveleken edzeni, azért egy most kicsit olyan eléggé rossz helyzetben van a tó, mert nincsen benne víz, ugye nagy szárazság van, de nagyon régen edzettem ott utoljára, akkor mentem vízre leveleken, amikor 2023-ban volt ott Európa-bajnokság. Legtöbbször Ónodon, Győrbe vagy Vácon szoktunk edzeni. Ugye nálunk az fontos, hogy ne csak egyedül menjek körbe-körbe a pályán, minél többen vagyunk, ugye annál jobban lehet szimulálni egy versenyhelyzetet, annál nagyobbak a hullámok, és annál tényleg izgalmasabb is, mert azért egyedül nem túl kicsit azért monoton menni, de hát szerintem azért egy versenyzőnek fontos a monotonitás tűrés, úgyhogy azért ezt is meg kell tanulni, de minden szempontból az a legjobb, hogyha több tíz ember van a vizen, és ezért járunk úgymond Győrbe, Vácra és Ónodra is, hogyha megyünk, akkor ott is azért van egy-két versenytársam, akivel tudok edzeni.
2: 2017-ben mindössze 10 évesen ült fel először verseny célból jetskire, már akkor látszott, hogy nem mindennapi tehetség. Azóta rengeteg munka, lemondás és kitartás vezetett oda, hogy a nyíregyházi versenyző a világ élvonalába tartozik. Junior világbajnoki címével végleg letette névjegyét a sportágban. Jászai Csongorral Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Az Európa Rádió telefonos alkalmazásán bárhol, bármikor könnyen hallgathatnak minket, és az egyházkerületi hírek és kiadványok is egy helyen elérhetőek. Töltsék le alkalmazásunkat. Észrevételeiket pedig eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől, további kellemes rádiózást és szép napot kívánok, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vannak napok, amikor úgy érezzük, elfogyott minden erőnk. A feladatok, a felelősség, az emberek gondjai, a saját terheink mind egyszerre nehezednek ránk. Ilyenkor az ember könnyen azt gondolja, ezt már nem bírom tovább. Pál apostol is eljutott ide. Többször könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a szenvedést. Ekkor Isten válasza nem a teher eltávolítása volt, hanem egy ígéret. Elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, Isten kegyelme nem csak egy szép szó, vagy távoli gondolat. Az ő kegyelme hordozó erő. Olyan erő, amely akkor válik igazán láthatóvá, amikor mi már gyengék vagyunk. Az emberi erő egyszer elfogy. A lelkesedés, a kitartás, a türelem, mindnek van határa. Viszont Isten ereje nem ott kezdődik, ahol mi erősek vagyunk, hanem ott, ahol már nem tudunk tovább menni egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, mindig erősnek kell lennünk. Pedig a hit sokszor inkább azt jelenti, amikor már nincs erőnk, mégis kapaszkodunk Istenbe. És ez a kapaszkodás csodálatos dolgot tesz, átsegít. Nem biztos, hogy azonnal eltűnik a vihar, sőt. Nem biztos, hogy a nehézség azonnal megszűnik, sőt. Azonban Isten kegyelme átvezet rajta. Ezért mondhatjuk, nem azért éljük túl a nehéz időket, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert Isten erősebb nálunk. Amikor elfáradsz, amikor úgy érzed, hogy már csak az utolsó lépéseid teszed, jusson eszedbe Istennek ez a bátorító üzenete. Az ő kegyelme még mindig tart. És amíg ő tart, addig nem eshetsz ki az ő kezéből. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Egy évre újra elnökké választották Orbán Viktort a küldöttek titkos szavazáson a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán. A párt 4 alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A Budapesten megtartott eseményen a küldöttek elfogadták a legutóbbi választási vereség okait értékelő dokumentumot, valamint politikai határozatot szavaztak meg a migrációs paktum elutasításáról. Emellett döntöttek a Fidesz alapszabályának módosításáról is, amelynek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a párt struktúra a továbbiakban az önkormányzati felosztáshoz igazodik majd. Az átalakítás részeként a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, amelybe a megválasztott vezetők mellett a vármegyei és a fővárosi elnökök is bekerültek. Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóján bejelentette, a Vitnyéd-Csermajor területén tervezett befogadótáborról szóló hivatalos dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány tagjai és Orbán Viktor is valótlanul állították, hogy nem terveztek migráns tábort az országban, ezzel pedig félrevezették a teljes nyilvánosságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Vitnyéd ügy súlyosabb, mint a korábbi kegyelmi botrány, és végérvényesen megdönti a Fidesz illegális migráció elleni kommunikációját. Magyar Péter hozzátette, a kabinet hétfőn a parlamentben is számon kéri az ellenzéki képviselőket. A Vitnyéd-Csermajori ingatlan együttes jelenleg is oktatási célokat szolgál, azt a győri Széchenyi István Egyetem a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Intézmény rendelkezésére bocsátotta annak felújítása idejére. Így reagált közleményében az egyetem Magyar Péter sajtótájékoztatójára, amely szerint a kormány korábban egy 5 milliárd forintos migráns tábort kezdett építeni a helyszínen. A vagyonkezelő egyetem tisztázta, a területen az ukrajnai menekültek utáni károk helyreállítása és állagmegóvás történt az állam megbízásából. Ehhez az állam bruttó 2 milliárd forintos támogatást nyújtott, amelyből a felújítások mellett az egyetem további fejlesztéseket is megvalósított, hogy a korábban elhagyatott iskolaépület ismét alkalmas legyen a diákok fogadására. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai Maitri a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak. De részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
2: Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amellyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a Heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
3: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távoltartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
2: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
3: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
2: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy ezt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívül levők.
3: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban.
2: Nem.
3: Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
2: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag, nem az ezévinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmált. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot, körülbelül heti szinten 20-35 000 fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8000 fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
3: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000 számot mondod?
2: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
3: És kell egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
2: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt is, egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció, mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller-i gyülekezetében, a Redeemer-ben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerekisten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, hogy mikor legyen a konfirmáció. Míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat. És nem csak a minitínik vagy a gimisek életében szokott lenni.
3: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak, most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
2: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mivel a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebben konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
3: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
2: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élete többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
3: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
2: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hitanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
3: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
2: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani etéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, mert pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert hogy jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családba a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció egy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyeri gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
3: És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
2: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 790 gyülekezetből használják.
3: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokan arra indított, hogy...
2: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referensek. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
3: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
2: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közé tettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
3: Persze, hallgatunk.
2: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika, az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellenteitben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adját, nyilatkozta a Minapnak. Szent Iván éjjel közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is, tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenek, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél, ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás, hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak

0: akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. Tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a téteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
1: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
0: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
1: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
0: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
1: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni, a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-kal csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
0: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja? A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik? Mi lesz ez az anyag, amit egy, másfél,

0: két éven keresztül tanítunk nekik. Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik megkérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
1: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
0: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, az, hogy lehet-e törvényesíteni, kötelezővé tenni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
1: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
0: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga, és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, Biblia ismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerék hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása, de nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
1: És akkor zárásként ez a, hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és az utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
0: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, hogy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán ő már könnyen tud támpontokként kiindulni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonczi Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak. Emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Orbán Viktor a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán elismerte a felelősséget a választási vereségért, és 10 pontban foglalta össze annak okait. A legfőbb hibák között említette a nem működő kampány üzeneteket, a digitális térben elszenvedett kudarcot, valamint a fiatalok körében tapasztalt durva elutasítást, amit személyes kudarcnak nevezett. Bejelentette, hogy a Fidesznek a korábbi félkatonai, fegyelmezett hatalompártból újra közvetlen hangvételű mozgalmi párttá kell alakulnia. Ennek érdekében szeptemberig alapjaiban szervezik át a párt struktúrát, és a parlamenti frakcióban is jelentős nemzedékváltást hajtanak végre a 30-as, 40-es generáció javára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ellenzékben a Fidesz feladata a nemzeti ellenállás megszervezése lesz a kormány döntéseivel szemben. A Fidesz tisztújító kongresszusán Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere kijelentette, a nemzeti együttműködés rendszere megbukott, és az Orbán korszak véget ért. A politológus szerint a vereség oka a bírálatok elnémítása, a klientúra túlkapásai és a polgári értékek háttérbe szorulása volt. A jövő feladataként pedig a lokális terek és a szuverenitás megvédését jelölte meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a kritikákra reagálva megvédte az elmúlt 16 év kormányzati és gazdasági teljesítményét. Úgy fogalmazott, a Fidesz olyan jól kormányzott, hogy 14 éven át a mostani miniszterelnök is a párt nagy támogatója volt. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció elnökévé a párt szombati online tartott tisztújító kongresszusán. A rendezvényen az új alelnököket és az elnökségi tagokat is megválasztották. A rendkívüli tisztújításra azért volt szükség, mert áprilisban Dobrev Klára korábbi pártelnök és a teljes elnökség lemondott. A politikai vezetés azután távozott, hogy a DK az áprilisi országgyűlési választáson mindössze 1,1%-os eredményt ért el. Adorján Bélát választotta meg újra elnökének a Jobbik Magyarországért mozgalom a párt szombati tisztújításán, a következő 2 évre bizalmat kapó párt vezető mellett Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek az új alelnökök. Adorján Béla beszédében kiemelte, hogy a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként marad jelen a közéletben. A tisztújításra azután került sor, hogy a korábban 20% körüli eredményeket elérő párt az idei országgyűlési választáson már országos listát sem tudott állítani.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora. Benne a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában a DSA alapítványt ismerhetik meg, vagyis a Diós Győri Szurkolók az Állatokért alapítványt. Idén, Miskolcváros napján ugyanis ők kapták az év civil szervezete díjat. Évek óta elhivatottan dolgoznak a bajba jutott állatok megmentéséért, a felelős állattartás terjesztéséért és az állatkínzás elleni küzdelemért. Több ezer állat életét mentették már meg, szaporító és viadalos telepeket számoltak fel, és számtalan, súlyosan bántalmazott állat számára biztosítottak esélyt a gyógyulásra és egy új életre. Legfőbb céljuk, hogy minden gondozásukba kerülő kutyának megadják a lehetőséget a testi és lelki felépülésre, majd megtalálják számukra a szerető, végleges otthont. Az Ongen található menhelyükön jelenleg több mint 60 kutya várja szerető gazdáját. Pirk Dominika, az alapítvány menhelyének vezetője lesz a vendégem.
2: Mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatást kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok, és az is csak egy-két nap.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok, hamarosan kezdünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány kapta idén Miskolc városnapján az év civil szervezete díjat. Ezzel kapcsolatban Pirk Dominikát, az alapítvány menhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is hagyj gratuláljak az elismeréshez itt az egész csapatnak. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy önök lesznek az év civil szervezete idén Miskolc?
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon megható volt is, és nagyon-nagyon jól esett számunkra, hiszen nagyon sok munka van ebben az elmúlt években, és mióta csináljuk ezt az állatmentést. Ugye mi 2017 óta mentünk állatokat, és ugye, hogy egy kicsit így meséljek, hogy hogyan is indult ez az egész. Ugye hát úgymond a Diósgyőri Szurkolók, tehát ugye a fiúk kezdeményezték így ezt az egészet, úgymond országosan, egy fülöp kutya mentése kapcsán, és én meg azt az oldalt tudom egyébként hozni, én ugye több mint 10 éve vagyok benne egyébként az állatvédelembe, és így mondhatom így kívülről is, meg hogy most már benne is vagyok, hogy jó volt ez, hogy végre férfiak állnak ki egyébként az állatok védelméért, és nagyon nagy erő volt ebben az egészben, és jó volt ez a kezdeményezés, hogy ez megalakult és megindult. És ugye mi itt Miskolc környékén voltunk, a vasgyárban volt elsősorban egyébként egy ilyen krízisközpont, ahol elsők között kezdtünk el állatokat gondozni, és tényleg a mentvényeinket ott tudtuk biztonságos helyre tenni, és hát ott nem volt áram, nem volt víz, tehát hogy minden nap ilyen tényleg küzdelmes volt, de tudtuk azt, hogy azokat az állatokat megmentettük, ugye állatkínzásos esetekből, és hogy ott már biztonságos helyen vannak, és a mi alapítványunk úgymond meg innen indult, hogy tényleg így napi feladatok voltak, és szerettük volna ezt így összefoglalni, és 2020 volt az, amikor hivatalosan is alapítvánnyá kovácsolódtunk, és ha vannak mentések, akkor tényleg országosan meg tudunk egyébként mozdulni, vagy ha a közelben vannak mentések, akkor akár csapat együttműködés is van, de megmondom őszintén, hogy így a mindennapokban egyébként így ketten gondozzuk így az állatokat így tényleg évek óta.
1: Ki az a másik? Mondjunk róla is néhány gondolatot.
2: Igen, ugye ő Csík Zoli, és a főszurkoló úgymond, tehát ugye
1: ő az alapítvány vezetője, ha jól tudom.
2: Így van, igen, ő az alapítvány vezetője. És ugye úgy volt, hogy igen, ő is kezdeményezte ezt az egészet, és hogy mindig úgy volt, hogy majd fel lesz osztva, hogy melyik nap kigondozza a kutyákat, hogy is mint. Ez egy kicsit átalakult, mondom így arra, hogy így ketten maradtunk, úgymond ketten visszük a menhelynek, úgymond a munkás részét, de vasárnaponként van sétáltatás egyébként, és oda tényleg a szurkolóktól pár ember is, vagy hogyha van nagyobb esemény, akkor mondom, hogy tényleg úgy gondolom, hogy számíthatunk több emberre is. És visszatérve ugye a díjhoz, hogy tényleg úgy érezzük, hogy végre egy kicsit úgymond megvan becsülve ez az egész. Tehát, hogy tényleg mi tiszta szívből, tényleg őszintén az állatokért vagyunk, és nagyon nehéz egyébként manapság megmutatni, akár az online térben is, hogy mennyi munka van, és hogy tényleg tettek vannak a online tér mögött, és ezt próbáljuk egyébként mindig egyre inkább bemutatni, és úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy akár most is, hogy kaptunk ezt a lehetőséget, hogy így most bemutatkozhatunk és beszélhetünk magunkról, hogy talán több ember, akárha ránk kattint, hogy ugye DSA állatmentés oldalon, egy kicsit jobban betekint, egy kicsit kíváncsibbak ránk, és hogy tényleg, hogyha már egy kicsit el vagyunk ismerve, akkor tényleg megnézik az emberek, hogy hú, akkor ezek biztos csinálnak valamit, hogy tényleg van mögötte munka, és ez egy ilyen kellemes megbecsülés és jelkép lett ez igazából számunkra, úgyhogy tényleg nagyon hálásan köszönjük.
1: A munkáról mindenképp fogunk részletesen beszélni, de azért egy picit kanyarodjunk vissza itt a kezdeti évekhez. Fülöp kutyáról volt itt szó. Hát mit tudhatunk róla, illetve ő neki a kimentéséről, ahonnan tulajdonképpen, ha jól értettem, az egész alapítvány, az egész kutyamentés indult.
2: Igen, hát ugye maga a szurkolói mozgalom, ugye, ami országos, és...
1: Itt futballszurkolókról
2: igen,
1: van
2: igen,
1: szó?
2: Igen, ezt a fiúk tudnák jobban elmondani. Egyébként ez volt ugye az ő vonaluk. Igen, tehát ugye pont ezért volt ez az egész úgymond különleges, ugye nyilván a futballszurkolói csapatok nem feltétlenül kedvelik egymást, és pont ezért volt különleges egyébként, hogy ezt félre tudták tenni. És mindenkinek a közös cél az az volt, hogy itt tényleg az állatok mentése, és hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjanak ezek a állatok mentése, de itt ugye legfőképpen az a legfontosabb, hogy az állatkínzásos esetek, hogy jobban felfigyeljenek az emberek, és hogy nagyobb erő legyen abban, hogy igenis ez fontos téma, igenis nagyon nagy szüksége van ezeknek a kiszolgáltatott állatoknak, ránk, emberekre, úgymond, és igazából úgy indult ez az egész mozgalom, hogy a Fülöp kutya, nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek el, vagy hogyha így majd rákeresnek, neki egy madzag volt a nyakába nőve, és már borzasztóan beödémásodott a feje. Sajnos egyébként hiába kapott állatorvosi ellátást, végül elpusztult, de pont ezért, hogy annyira tragikus volt ez az egész, és úgy érezte mindenki, hogy akkor ezt itt tovább nem szabad ezt itt annyiba hagyni.
1: Ez hol volt ez a kutyus egyébként?
2: Nyíregyháza mellett volt, és tényleg országos szinten egyébként mindenki megmozdult. És mondom, hogy szerintem azért volt ez jó, hogy végre a fiúk úgymond így erőt demonstráltak, és végre megmozdult az ország.
1: Ez a Szurkolók az Állatokért csapat, egyesület, alapítvány, egész országban vannak ők, és sok helyen van helyi részük, mint itt a diósgyőri Szurkolók az Állatokért? Így képzeljük el tulajdonképpen?
2: Igen, ugye úgy van, hogy több szurkolói csapatból csatlakoztak tényleg országos szinten, tehát így országos lefedettségben, és Pesten van úgymond a fő csapat, egyébként ugye kapcsolatban vagyunk velük, de hogy őszinte legyek, egyébként ezt úgy kell elképzelni, mert sokan egyébként azt hiszik, hogy itt Borsodban nekünk is, hogy mennyire elér hozzánk úgymond ez a támogatottság, és pont ezért is csináltunk egyébként egy külön alapítványt, ugye elkezdődött ugye, hogy menhelyet alakítottunk ki, mert Pesten ugye azért minden idézőjesen egy kicsit könnyebb, valahogy az emberek egy kicsit más mentalitásban vannak, könnyebben adakoznak, és mi elkezdtünk egy más értéket létrehozni. Ugye kell az a pesti csapat is, tényleg nagyon ügyesen csinálják azt, hogy a megjelenést, hogy tényleg beszélni kell erről a médiában, meg mindenhol is az állatkínzásos esetekről, illetve ott is nagyon jól elindult a felelős állattartás, oktatás, tehát jönnek-mennek az országban tényleg. Mi pedig ugye vittük ezt, hogy létrehoztunk egy menhelyet, és hogy tényleg itt napi feladatok vannak, ugye egy kicsit nálunk egy más értékrend alakult ki, így a napi elkötelezettségekkel, úgyhogy talán így tudjuk egymást úgymond kiegészíteni, de ha valaki megnézi, akkor így együtt is vagyunk, ha kell támogatni a másikat, ha mentések vannak, de igazából egy teljesen különálló mozgalom vagyunk, vagy alapítvány vagyunk igazából.
1: Mik voltak egyébként a főbb mérföldkövek? Mert hallottuk, hogy tulajdonképpen az egész 2017-ben indult, amikor még a Vasgyárban volt egy ilyen kis telephelyszerűség. Mikor lett meg a menhely, ami most már tulajdonképpen működik, és ha jól tudom, Ongán?
2: Így van, igen, igen. Egyébként ez is érdekes, hogy gyorsan telnek az évek, de amikor így visszatekintünk, tényleg hiába így küzdelmesek a mindennapok, így jó visszatekinteni, hogy azért sikerült azt létrehozni, amiért minden nap küzdünk, hogy ugye volt a krízisközpont a Vasgyárban, utána ugye egyre több mentés, egyre több kutyának volt szüksége, hogy a gondozásunkba kerüljön, és ott éreztük azt, hogy akkor egy menhelyet kell létrehozni. Ugye nyilván ez azért lett Tongán, ott lakunk, és akkor ott volt egy olyan terület, ahol ezt létre tudtuk hozni. És igen, ez volt az első mérföldkő, hogy olyan jó volt, hogy egy kicsit ilyen családias hangulat, ugye úgymond zöldövezet, és hogy tényleg a kutyáknak is úgymond sokkal jobb volt.
1: Ez mikor volt, melyik évben?
2: Hát ez körülbelül olyan 2019-2020 környékén, ugye bejegyzett hivatalos alapítvány lettünk. Én szeretem folyamatosan egyébként fejleszteni magam, tehát, hogy a állatorvosi asszisztensi képzéstől kezdve az állatgondozói képzés és menhelyvezetői képzést is elvégeztem, így tudtunk hivatalosan működő alapítvánnyá is válni, illetve így a kritériumnak megfelelni. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és tényleg nem csak úgy, hogy gondoltunk egyet, és létrehozunk valamit, hanem hogy tényleg, hogy valóban ezt az egészet felelősségteljesen és komolyan gondoljuk. Kezdődött 10 kennellel, 25 kennellel, és hát jelenleg 64 kutyus van egyébként a gondozásunkban, illetve most már haszonállatok mentése is kellett, és már ők is vannak a gondozásunkban. Mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk, és ugye ez a menhely is ugye már több éve üzemel, és nyilván itt is kellenek újítások, tényleg mindig azon vagyunk, hogy ezeknek a ott élő állatoknak minél jobb körülmények között legyenek, és tudjunk nekik biztosítani a lehető legjobb helyet, és egyébként ezért van a céljaink között az is, hogy még jobb menhelyet csináljunk egyébként, úgyhogy így a jövőbeli cél, tehát hogy itt nem állunk meg, vannak célok, hogy még jobb legyen. Ugye itt most úgy kell elképzelni, hogy kennelrendszer van, tehát hogy külső kennelek vannak, és ugye szükség volt, ezt is most sikerült egyébként télen így az emberek támogatásával egy benti box rendszert kialakítani, hiszen most azért eléggé kemény január-februárunk volt, ugye bejöttek a minuszok, és fú, hát nagyon, nagyon sok olyan állat volt, akit, hát egy kicsit túlvállaltunk magunkat, de tudtuk, hogyha akkor nem indulunk el, akkor nem segítünk, akkor hát akkor fagyhalált halnak, tehát hogy nem tudom ezt ebben mondani, és megmentettük ezeknek a kutyáknak az életét, és hál' Istennek javarésze már gazdához is ment, úgyhogy elég aktív és nehéz hónapok vannak mögöttünk, de nyilván ez ugyanúgy sikerélmény is. És sikerült ugye ez a benti box rendszer, és minden vasárnap van sétáltatás, egyre több ember jön a menthelyünkre, ezzel nagyon szeretnénk, egyébként már egy-két éve csak még nem sikerült úgy anyagilag egy tényleg akár egy olyan konténerházat, vagy egy olyan épületet létrehozni, vagy felépíteni, ahol nyilván kézmosási lehetőség, akár a kutyusoknak elkülönítő helység legyen, tehát, hogy tényleg szeretnénk, hogy tovább fejlődjön, úgymond a menhelyünk, és hát ez nyilván azért nagy anyagi vonzata van, és reméljük egyébként pont ezért van most ez a családi napunk is, mert a befolyt összeget erre a menhely fejlesztésre szeretnénk felhasználni, mert nagyon nagy szükség van erre, illetve ugye onnan indult a gondolatmenetem, hogy kinti kennelrendszer van, nyilván akár télen, vagy ugye amikor zúg az eső, sár van, nyilván a kutyáknak sem mindegy, hogy hogy vannak, mint vannak, és szeretnénk ilyen kinti-benti kennelrendszert, hogy tényleg be is tudjanak húzódni, egy kuckós helyük is legyen, de aki kint szeretne lenni, ugye az kint tudja elvégezni a dolgát, mert több kutyus is ilyen szobatiszta lenne egyébként, tehát hogy tényleg kifutókat létrehozni, hogy ott ugye akkor akik jönnek örökbefogadni, el tudjuk engedni a kutyust, tudjanak velük jobban ismerkedni, tényleg a kutyusok egymással való összeszoktatása, szocializáció, lefárasztás, tehát ugye nagyon-nagyon összetett ez az egész dolog, és ugye most, hogy mondtam, hogy most ugye január-februárban nagyon sok kutyust mentettünk, sokan nem gondolják, vagy nem gondolnak bele, hogy azért ez nagyon nagy anyagi vonzattal is jár. Tehát ugye az átegészségügyi költség az azért nagyon megterhelő, meg ugye szinte a 90%-át az anyagi dolgoknak ez viszi el, és tényleg igyekszünk felelősségteljesen, ugyanúgy mi is. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy menhelyet vezet, üzemeltet, ugyanúgy ránk is vonatkozik úgymond a felelős állattartás, tehát, hogy tényleg itt nálunk a menhelyen ugye a csíp, oltás, ivartalanítás, szívféreg tesztelés, különböző fertőző betegségek ellen vannak tesztelve a kutyusok, illetve ugye hát mivel állatkínzásos esetekből mentünk, így nagyon sok volt az elmúlt időszakban a lábtörött, Az állkapos csörött kutyusunk is volt, ugye most például, nem tudom, hogy január vagy februárban volt szintén. Jelenleg még cica helységünk úgymond nincsen, de ott is szintén nem tudtunk nemet mondani. Egy cica volt elütve, és szintén fagyos időjárás volt, és hát senkit nem értek el egyébként a megtalálók, és szintén akkor tudtuk, hogy vagy elindulunk és segítünk annak a cicának, vagy nem tudtuk volna egyébként nyugodtan aludni, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy nem kap segítséget, és szintén neki is volt műtétje. Most azon gondolkodom, hogy neki medence törése volt, meg a lába is el volt törve, igen. Tehát, hogy elég komplex műtét kellett számára is, úgyhogy ezeknek az állatoknak úgymond szó szerint a testi-lelki rehabilitációját is csináljuk, és tényleg az a boldogság, ha ezek az állatok gazdához kerülnek, és gazdára találnak, és például ez a cica egy nagyon kedves családba került, és nagyon hálásak vagyunk nekik, mert a rehabilitáció ideje alatt is őt szó szerint testileg-lelkileg kellett, tehát ugye a fájdalom miatt nem túl barátságos volt, most már teljesen meggyógyult, szépen a lábát is tudja már használni, illetve a lelke is ezzel együtt, és tényleg egy nagyon kedves, és lehet, hogy rehabilitációs cica lesz, tehát ilyen állatasszisztált foglalkozásba fog részt venni, úgyhogy tényleg az ilyen sikersztorik azért felemelkedőek is, és minket is úgymond lelkileg is felemelnek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak továbbra is velünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Pirk Dominikával, a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjével, azzal kapcsolatosan, hogy idén Miskolcváros napján ők kapták az év civil szervezete díjat. A következő percekben szó lesz majd a mentésekről, a kutyák rehabilitálásáról, illetve a különböző szemléletformáló programokról is. Hogyan zajlik egy-egy mentés? Jön egyszer csak egy telefon?
2: Igen, olyanok is vannak, ugye ez is ilyen, van összetettebb, van egyszerűbb, elsősorban üzeneteket kapunk az oldalra, egyébként ott fontosnak tartom, hogy hát, hogy ne csak annyit írjanak az emberek, hogy itt is ott láttunk egy kutyát, tehát hogy fontos, hogy pontos cím legyen. Nagyon fontos lenne azért, hogy képek, videók legyenek, mert hogyha rendőrségi ügy van a dologból, akkor nekünk is ugyanúgy azt bizonyítanunk kell, hogy ebben az időpontban is így volt ez a kutya, és hogy tényleg ez a folyamat úgymond úgy el tudjon indulni, hogy ez tényleg sikeres legyen a végén. És onnantól elkezdve igen, hogy kapunk egy bejelentést, hogy látjuk, hogy esőes helyzet, és hogy azonnal indulni kell, tehát hogy tényleg a életünk így sokszor így 5 percenként változik, mert hogy tényleg hogy akkor tudjuk, hogy akkor cselekedni kell. Tehát ugye innentől kezdve van olyan, hogy mivel ugye országos összefogásban is tudunk dolgozni, nagyon sok olyan van, ugye viadalos telepeket számoltunk fel, szaporító telepeket számoltunk fel, ezek mind-mind hetek, akár hónapok előkészületei egyébként, akár bizonyítékok szerzésében, akár leszervezni a hatóságokkal, ugye ott szintén a hatóságokkal is. Ez nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó dolog, hogy már tényleg a hatóságokkal is így együtt tudjunk dolgozni. Tehát gondolok itt a rendőrségre, a jegyzőre, a hatósági állatorvosra, illetve ugye mi, mint állatvédő szervezet, és így közösen tudunk a legsikeresebbek lenni, hiszen mindenki a szakmai dolgát beleteszi, és így már nagyon-nagyon sok állatkínzásos esetet sikerült olyan szintre emelni, hogy tényleg, hogy ezeket a telepeket felszámoltuk, vagy börtönbüntetés legyen a vége, hiszen minél nagyobb nyomás van ezen a témán, úgy gondolom, hogy annál sikeresebb lesz, és szépen építgetjük fel, hogy minél hamarabb legyen hát méltó büntetése az állatkínzóknak.
1: A munkára visszatérve még, milyen esetekkel találkoznak leggyakrabban? Tehát kiteszik a kutyákat, vagy mondjuk valaki jelentkezik, hogy hát ő látta, hogy azt a kutyát nem úgy tartják, vagy azt az állatot. Mik fordulnak elő többnyire?
2: Hát ugye nagyon sok ugye a kóborkutya probléma, ugye mindenhol is szerintem, de úgy gondolom, hogy azon az állaton még mindig jobban tud segíteni mondjuk akár egy állatbarát járókelő, tehát hogy akár lefényképezi, felteszi az online térbe, vagy akár magához tudja fogadni idéglenesen, mint azt az állatot, aki mondjuk egy 5 méteres láncra ki van kötve. Tehát, hogy mi próbálunk, hát ez így rosszul hangzik, és nyilván ezt mi, mint állatvédők se szeretjük így mondani, de muszáj választanunk például, hogy akkor oké, rajta más is tud úgymond segíteni, de mi akkor beleállunk abba, aki ott van egy portán, és tényleg maga tehetetlen úgymond. Tehát, hogy a rövid láncon, a lánca nyakába nőve, a bántalmazástól kezdve volt olyan is ugye, hogy állkapos törött kiskutya volt, vagy volt ugye a bulltípusú kutyus is, mondjuk az Inesz kutyus, szintén el volt törve az állkapcsa, és úgy volt kitéve. Tehát, hogy sokszor kérdezik, hogy bírjuk ezt lelkileg, és megmondom, hogy nyilván nagyon nehéz, de ott, amikor ott vagyunk, akkor bennem az szokott például lenni, hogy igen, borzasztó, de tudom, hogy akkor már itt vagyunk, segíteni fogunk neki, és hogy innentől csak jobb lehet. És megmondom őszintén, hogy nekem a sokkal, hát akár lelkileg is megterhelőbb, hogy ilyen szíhésen beteg emberek vannak. Tehát, hogy képesek az élőlényt bántani, akkor a szenvedésüket nézni, például a állatgyűjtögetők, a sokszor a szaporítók is, ugye, hogy a pincébe lent egy kis ketrecbe, a saját törülékébe vannak a kutyák, és hogy ő ezt így végignézi, és hogy az érzelmi intelligenciájuk konkrétan, hogy nincsen. És hogy számomra például sokkal utána, amikor például kimentjük azokat az állatokat, és úton vagyunk a menhelyre, hogy sokszor ezt kell így feldolgozni, hogy úristen, ezek az emberek köztünk járnak.
1: Mennyire könnyű egyébként egy ilyen kutyát, ami mondjuk láncon van egy portán, akár éveken keresztül is. Mennyire könnyű utána az ő bizalmába férkőzni? Akár csak annyira, hogy mondjuk arról a láncról levenni, tenni rá egy pórázt, és berakni mondjuk az autóba. Mert én például ezt se tudom elképzelni, hogy ez hogy mehet így, hogy na most az a kutya egy vadidegent hogy fog fogadni?
2: Igen, igen, ezt is sokszor, vagy sokan úgy gondolják, hogy úristen, hogy ez hogy mehet, vagy hogy zajlik. Megmondom őszintén, hogy mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, tehát hogy ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem fogjuk, nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatást kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat. Ugye szokott ez lenni, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik, és hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván vannak olyanok is, akik inkább az szokott lenni, hogy nagyon félnek. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok. És az is csak egy-két nap, megmondom őszintén, hogy látják, hogy adunk kaját, hogy nem bántjuk, hogy simogatjuk, hogy gondozzuk, és olyan szépen ki szoktak nyílni ezek a kutyák. És sok esetben ez is annyira jó érzés, hogy ahogy tapasztaljuk, ahogy látjuk bizalmat is, hogy tényleg, ahogy egy kis félős kutyából mennyire aranyos és egy jó egyéniségű kutya lesz, és ugye ott azért van a két hét karantén időszak, amíg mi is megfigyeljük, akár egészségügyileg, akár ugye a viselkedésüket, és sok esetben abban a két hétben már annyira jól szocializálódnak, hogy amikor már mehetnek sétálni, akkor már egy boldog kutyát tudunk adni mondjuk egy család kezébe, és tényleg, hogy már csak így az élményeket adják. Most nemrég is volt egy olyan kutyus, hogy nagyon félős volt, nem bízott az emberekbe, és hogy most meg annyira egy jó egyéniségű kutyus, és csak úgy kéri a simogatást, és tényleg nagyon édes, akkor volt olyan nagyon bőrbeteg kutyus volt, és tényleg azt látni, hogy szinte ő feladta az életét, tehát, hogy ő össze volt kuporodva, hiába szóltunk neki, ő egyszerűen nem reagált.

0: ivóvíz cserébe, állatok gondozásába, sétáltatásba részt tudnak venni.
1: Igen, most már nagyon szerencsések vagyunk, hiszen hát ahogy elindult egyébként ez a vasárnaponkénti sétáltatás, egyre több ember nézett ki egyébként a menhelyünkre, és sok olyan ember lett egyébként, akiket nagyon hálásak vagyunk, hogy tényleg akikre úgymond számíthatunk, hogy elkezdtek rendszeresen járni, és igen, ahogy említve is volt, hogy már rájuk tudjuk bízni azt, hogy igen, akkor aznap segítenek a takarításban, hogy az ételt kiosszák, hogy igen, hogy friss vizet adnak, illetve elkezdenek velünk ötletelni, együtt gondolkodni, hiszen ezek hatalmas segítségek, és igazából bárki, aki szeretne tényleg akár sétáltatni, jönni hozzánk, meg úgy gondolom, hogy tényleg aki bele akar abba látni, hogy nem csak egy online tér van, hanem tényleg itt, húj, tényleg, már sokszor egyébként megkaptuk az elmúlt években, hogy nincs is menhelyünk, meg hogy nem gondozunk állatokat, tehát hogy talán most jutottunk már el oda, hogy ja, tényleg, hogy nektek van menhelyetek, ja, tényleg, akkor itt vannak örökbefogadható kutyusok. Én úgy gondolom, hogy pont ezért nagyon jók ezek a sétáltatások, hogy bárki jöhet. Tehát, hogy tényleg bárki megnézheti, hogy igen, hogy van menhelyünk, hogy az a menhely milyen, hogy milyen kutyusok vannak, mennyi kutyus van, tényleg, hogy vannak ezek a kutyusok gondozva, tehát mi hagyunk betekintést, én úgy gondolom, tényleg őszintén a menhelyünk életébe, és természetesen a segítők nélkül egyébként nem is sikerülne, hogy tényleg akár a kutyáknak, tehát már annyira várják például ezeket a vasárnapi napokat, hogy teljesen már lehet érezni, hogy aznap már így várják, hogy akkor mikor lesz a sétáltatás, ugye minden vasárnap 9 és 11 óra között van ez nálunk, és már fél 9 után már azért várják, hogy na akkor most már itt érezzük, hogy már az a nap van, és hogy fognak jönni az emberek, és vannak emberek, akik egy-két alkalommal jönnek, vannak, akik rendszeresen, aztán egy ideig nem, de mondom, hogy vannak olyan emberek, akikre tényleg számíthatunk, és akár mondjuk egy családi nap szervezésében segítenek, de egyébként próbáljuk azt, hogy nyilván, hogy egyre több ember legyen. Nem tudom, hogy ez így van-e, de én sokszor azt gondoltam, hogy lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy diózsíri szurkolók is, hogy az mondjuk egy ilyen zárt kör. Nem tudom, hogy így van-e, de nekem egyszer-kétszer volt egy ilyen érzésem, de hogy nem, itt tényleg minden állatbarát, és tényleg aki itt Borsod megyébe úgymond, mert tényleg Kazincbarcikától kezdve Szerencsről, Tarcalról, tényleg mindenhonnan jönnek hozzánk. Ez a menhely, ez úgymond mindenkié, és tényleg aki bárki szeretne segíteni, akár a kutyasétáltatásban, akár az online térbe, úgymond a posztjaink megosztásába, ugye a manapság azért az nagyon nagy segítség, hogy tényleg, hogy segít abban, hogy megosztja, és hogy lehet, hogy egy gazdikereső kutyus mondjuk ezáltal tud gazdára találni, mert lehet az illető nem is követte eddig az oldalunkat, de meglátta azt a kutyust. Számtalan esetben volt például ilyen, hogy hát ismerősen megosztotta, és akkor, hogy onnan láttam, hogy ez a kutyus gazdit keresi, és hogy tényleg annyira jól összejöttek ez a gazdi-kutyus páros, hogy tényleg olyan jó ezeket így megélni. Tényleg úgy, hogy az online térbe, vagy aki tárgyi adománnyal szeretne segíteni, akár...
0: Mire van szükség?
1: Hát jelenleg ugye a boxos kutyusok, akik vannak, alattuk ugye rongyok vannak, tényleg plédek, törölközők, lepedők, ezek folyamatosan szükségesek. Ugye a játékokat szeretünk ugye örömet okozni, lehet, hogy 10 másodperc alatt szétépi az a kutyus, de legalább addig is megvolt az öröme, de valaki pedig hozzábújni és aludni szeret vele, úgyhogy ilyen plusz játékok is, papírtörlők, tehát hogy ezek, amik így most például ki vagyunk fogyva belőle, de egyébként mindig igyekszünk az online térbe feltenni, hogy éppen mire van szükségünk. Ugye a DSZ állatmentés oldalon, hogyha követnek minket az emberek, ugye adó 1%-ra vagyunk jogosultak, ez ugye hatalmas segítség szokott lenni, meg tényleg fizikailag ez, hogy sétáltatni, vagy ha aki például ugye most már videókat, képeket, tényleg aki mondjuk kijön és szeretne ebbe segíteni, hogy sikeresebb legyen úgymond egy kutyusnak a gazdásodása, hogy mondjuk kijön, csinál egy-két képet, vagy videót a kutyusról,

0: és azt mi fel tudjuk használni, hiszen amikor kimennek sétálni ezek a kutyák, így kapcsolódnak az emberhez, és nyilván teljesen máshogy viselkednek mondjuk, mint a kennelben, és ugye ezt ők tudják úgymond megmutatni, hogy akkor tényleg oda bújt, hogy nézett rá az a kutya, hogyan kapcsolódott, húz-e a pórázon, vagy tényleg inkább arra figyel, hogy mi milyen tempóba megyünk, tényleg, hogy annyi információt tudnak ők is, és azért hangsúlyozom mindig ezt a sétát, mert ugye most folyamatosan erről beszélek, hiszen akárha valaki örökbefogadásba gondolkodik, és eljön, és lehet, hogy 2-3 alkalommal tök jól megvan az összhang mondjuk egy kutyussal is, úgy fog örökbefogadni, vagy lehet, hogy jelenleg nincs olyan élethelyzetben, vagy életkörülményei, hogy örökbe tudjon fogadni, de szereti a kutyákat, és eljön hozzánk, és hogy tényleg, hogy az a kutya is szeretetet tud átadni, illetve ő is a szeretetét átadja annak a menhelyes kutyának is, és ezek igenis nagyon sokat számítanak, és tényleg nagyon jó dolgok.
1: Több programot is szervezett tulajdonképpen az alapítvány. A felelős állattartásra is igyekeznek felhívni a figyelmet, ha jól tudom, például iskolában is jártak. Mik a tervek, mik a célok? Mondjuk el azt, hogy a beszélgetésünk perceiben is zajlik tulajdonképpen egy családi nap, mert ugye ezt a beszélgetést néhány nappal korábban rögzítettük, de ugye ez a június 14-i vasárnap, ez a családi napnak a színtere. Erről azért mondjunk néhány gondolatot, hát ha lesz olyan hallgatónk, aki még elszalad, elugrik itt a riport után, és megnézi ezt a családi napot.
0: Igen, igen, tehát itt Tongán a menhelyünknél van a családi nap most szervezve, itt tényleg próbálunk nagyon színvonalas és nagyon izgalmas programokkal készülni. Ugye ugrálóvár, óriás buborékfújás, póni lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, helyben készül a bográcsgulyás, büfépulttal készültünk, illetve póniló hintózás, úgymond a gyerekeknek szerintem ez is nagyon különleges, hiszen azt szoktuk tapasztalni, hogy ugye a gyerekeknek ez annyira jó élmény, ez az állatokkal való kapcsolódás, hogy tényleg lehet, hogy valaki egy bérházi lakásban lakik, és mondjuk elhozza a gyerekét, és kinyílik ez a világ, és hogy ugye a gyerekek még annyira nyitottak, és hogy olyan jó élményeket szerezni nekik, és nyilván a célunk ez, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy lássák ezeket a dolgokat, hiszen a menhelyünket is meg tudják nézni, de közben színes programokkal és élményekkel is készültünk, és ugye hát itt, ugye, amit már említettem, hogy a befolyt összeg, ugye az a menhelyünk fejlesztése, és tényleg úgymond a jövő menhelye támogatása a cél, illetve így a gyerekekre visszatérve, igen, hogy óvodákban, iskolákban kapunk meghívásokat, és ezt is próbáljuk egyébként minél tartalmasabbá és élménydúsabbá tenni, hiszen a gyerekek, mint említettem is, hogy nagyon nyitottak, nagyon lelkesek, és hát az elmúlt években is jártunk, tehát ugye ez rendszeres, ahol meghívnak minket, szívesen megyünk, de a jövőben is szeretnénk egyre több iskolába és óvodába eljutni, és akár játékos feladatokkal is a felelős állattartás fontosságát hirdetni, egy kicsit úgymond tanítani, illetve mi magunkat is bemutatni, úgymond az alapítványt, a menhelyet, illetve milyen egy mentett kutyus, meg tényleg az, hogy akkor hogyan gondozzuk felelősen, és ugye ez mivel jár, és hogy tényleg ezt így átadni, és olyan jó visszajelzések szoktak lenni, például most nemrég voltunk ugye szintén óvodákba és iskolákba, és hogy ott nagyon sok gyereknek volt állata, és hogy nagyon ügyesen tudták egyébként a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jól be tudtuk őket vonni egyébként az együtt gondolkodásban. Ez célunk az iskolákba, óvodákba elmenni, ugye több családi napot szervezni, tehát hogy minél jobban az emberekkel tudjunk kapcsolódni, hiszen hogy ők is belelássanak a menhely életébe, illetve mi is minden segítséget köszönünk, és úgy gondolom, hogy tényleg, hogy a Tehát, hogy nem mi szeretnénk szerepelni, hanem, hogy itt is, hogy mondjuk tudunk erről beszélni. Itt az a lényeg, hogy a kutyákhoz jussanak el az emberek, és ez ezért nagyon fontos tényleg akár a támogatások, és legfőképpen ugye az örökbefogadások érdekében, hiszen ugye nyilván az lenne jó, hogyha egy-két hónapig lenne, úgymond egy kutyus a menhelyen. Voltak tényleg nagyon gyors gazdisodásaink, hogy nagyon szerencsés volt egy-egy kutyus, de ugye sokan itt hónapokig, akár egy-két-három-négy évig is ott vannak, és szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet is, hogy igenis, hogy sok gazdikereső kutyus van, aki vár tényleg egy szerető családra.
1: Bízunk benne, hogy minél hamarabb megtalálja mindenki a maga gazdáját, és akár egy-egy ilyen családi napon is. Én tényleg azt kívánom, hogy egyre kevesebbszer kelljen vonulni, mert szerintem ez egy állatmentő álma, hogy egyre kevesebb állatot kell mentenie, vagy hogyha valakit ki kell menteni, hát akkor gyorsan felépülés gazdára talál az az állat. Én a munkájukhoz sok sikert kívánok, a díjhoz pedig gratulálok. Pirk Dominikát, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Hálásan köszönjük a lehetőséget.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalt állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Egyeztetést kezdeményez az oktatási miniszterrel a közszolgálati egyetem az ottani tanárképzés tervezett megszüntetése miatt. Az intézmény a Telex megkeresésére azt közölte, hogy a jövő héten lehet tárgyalás, miután az egyetem felelősséget visel valamennyi oktatója, hallgatója és munkatársa iránt. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Facebookon azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Gyakori az online gyermekbántalmazás a V4 országokban, derült ki a Republikon intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva, hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően, a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erastos, a város számvevője, és Quartus testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje a mi szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked.
Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, ami gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott, ami belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az igének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, a tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Urunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Urunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket
a te megőrző irgalmaddal, hogy mi, keresztények, reformátusok, hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből. Olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből a következő képpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mi módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, ugye egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni, hogy Krisztusért lángoló ember
szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonyságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. Készíti már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja, hogy ha az evangélium valahol megszólal,
hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vörös-tenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vörös-tenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembe helyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása közepette alakulhatott ki
valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye, nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezünk ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kerülünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyet értésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe?
mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségben.

Lucius volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy a helyet, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen, semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elvisszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetbe, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd,
milyen nagyszerű

szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajótöré szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kigyómarást, elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jót tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki. Hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Urunk Istenünk ad, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Urunk Istenünk ad, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó atyánk, hisszük azt, hogy te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közben, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a te szent ígédben. Urunk Istenünk ad, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tisztelet időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a te ígédet. Add, Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk,
hogy mást két valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis Urunk ad, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire te tanítottál bennünket. Istenünk, jó atyánk, gyülekezetünkbe oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal. Urunk Istenünk, hétről hétre oda rendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk, és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy az valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás. Téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, te tudod megtámogatni a gyászban lévőket, te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra valódi reménységet nyújtani, hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk, add, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Add Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk, add, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzád tartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen. Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet. A 821. számú dicséretünket keresünk tehát újra meg. A 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni, ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba. A közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. és aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
0: Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérni a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske.
1: Édesem.
2: Szent Péteresen.
1: Főrelé.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Székért intett. Odavitték. Beleült. És a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilasz vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilasz nyálat nyelt. A szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánt a követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilasz igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilasz lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilasz, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyóformájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. s hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka! Attila hátradőlt a karos székén, a kardját a lába közé vette. Vigilas folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, és mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólom hegyet éreztem a mellemen. Vigilas folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotács a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékúzta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akárha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilas elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás, simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fa tövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd, szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálosz urat is, aki nem fő tanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követ urak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilászt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilász csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilász Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priskosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrongy szemét népet, amely idegen földre bújdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilász, Priskosztól való és Csátúrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk eltán itten, mondott a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priskosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila, s a ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, és egyenesen hún nyelven olvasta. Attiláik hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karos székben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilászra. Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott érdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
3: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne! Ártatlan ő szegény!
6: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
7: Micsoda alávaló népfaj ez, szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
8: Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon.
7: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek.
6: Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilasznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szeme közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilasz összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé. Oda nem követhettem. Eszlasz még ott állt. Ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. Uram, szólottam neki, az én aranyaimat, most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzéből valók.
8: Aranyadat, fordult vissza. Nem vagy-e rab?
6: Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen. Ami az övé, az az uráé. Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, mert rabja vagyok Csát úrnak. Kötelességem a tiltakozás, hogy ami őt illeti, a többi arannyal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. Kibandalogtam a palotából. Gondoltam, megvárom Csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a félig agyonvert. Ahogy mégis széttekintek, látom a kutat a fővezér háza előtt. Mosdjunk meg! Porlepte a hajamat, arcomat, nyakamat. Megmosdottam a vájúból, ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, míg végre kiérkezett Csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. Gyer utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta. Furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta.
7: Mi a fenét kezdjek én te veled?
6: Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beretválta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok.
7: Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk?
8: Mit tudsz? Bübögött az öreg.
6: S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt.
7: Lovat vakarni tudsz-e?
6: Uram, fordultam Csáthoz,

0: Néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony, nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam, sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól. Értesz-e, hunul? Értek, feleltem bágyattan. Honnan jössz? Konstantinápolyból. Kiváltanak majd? Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkan a társának. Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú. Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán 10 is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha. Förtelmes istállószag. Sok légy. Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet megláttam. Ez lesz az én tanyám. Én otthon, Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinosz és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szita szövet kárpit védi a szobát. Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
1: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
0: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
1: Ne!
0: Mondotta jó lelkűen. Megpihentél-e már? Majd éjjel, feleltem. De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval. Istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék. Hát lehet, dörmögte jóságosan. Leült mellém, fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott. Hova való vagy? Kérdezte. Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem. Milyen a világ itt csátéknál, csokona bátyám? Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt.
1: Hát,
0: mondta vállán, kinek hogy?
1: Rabnak a kenyere mindenütt keserű.
0: Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal?
1: Kivel, hogy?
0: Érdöme szerint.
1: Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
0: Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a verép tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt.
1: Hát a kisasszony?
0: Vállat vont.
1: A kisasszonnyal semmi dolgunk. Gyermek am még.
0: Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Hunok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg. De ennünk csak adnak tán elégségesen.
1: Hát, adnak. Mög is hízik, aki akar. De nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk. Lóhust is kell itt ennem.
0: Nem erőltetik beléd.
1: De az a sajt lósajt, ugye?
0: Nem bize.
1: Csak tehintejből való.

0: valami 20 disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Oda ballagott.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész
3: Szentpéteresen.
4: Főr házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Rosti fiú
6: esete.
4: Pilátus testament.
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a 3. érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérni a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a 2. helyezett Vác-Duka, a 3. Sződ, valamint a 4. helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét.
3: Gyógyfűzés ugye az egy nagy precizitás, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Kötöböc Gerzsenyi Edinát, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensét. Üdvözlünk a műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Igen, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
3: Jó látni, hogy nem csak Kárpátalján, itt a Kárpát-medencén belül mutatkozunk meg a különböző hagyományainkkal, értékeinkkel, kultúrkincseinkkel, hanem vidékünkön kívüli területeken is. Imáron többedik alkalommal magyar-ukrán gyöngyművészeti kiállításra kerül sor, amelyet a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja támogatásával, illetve a Magyarország kijevi nagykövetségén keresztül szerveződik meg Kijev megyében, a Sevcsenko Múzeumban. Kélek, mesélnek a hátterről ennek a projektnek és a múltjáról. Miről van szó?
2: Tulajdonképpen már 3 éve működünk együtt a Magyarország kijevi nagykövetségével rendezvényszervezés terén. Ugye mi, mint Hagyományok Háza Hálózat, szakmai oldalról tudjuk támogatni a kéréseiket, rendezvényeiket, és igen, jelenleg éppen ma nyílik meg egy gyöngy kiállítás. Mindig más-más tematikát választunk, a gyöngy először van, és első eset talán, hogy nem konkrétan Kijevben van a rendezvény, hanem tőle egy kicsit délkeletebbre, Perejaszláv-Melnyickijbe, tulajdonképpen a Skanzenhez tartozó Sevcsenko Múzeumban lesz látható most június 10 és 22 között kárpátaljai alkotóknak is a gyöngyművészete.
3: Tekintsük vissza kicsit a múltba, honnan jött a kapcsolat, és milyen kiállítások voltak Kijevben korábban?
2: Még 2024-ben volt az első, tulajdonképpen elég nagy rendezvény, mert az ahhoz kapcsolódott, hogy Magyarország átvette az Európai Uniós elnökséget, és a nyitó rendezvény nél is részt vettünk, ott viselet kiállítással, és aztán következő években volt tavaly húsvét előtt hímes tojás kiállítás, aztán volt a Hungarikum fashion trend, folk fashion trend anyagából is már egy kiállítás, és most jelen esetben jött a gyöngy. Úgyhogy elég széles körű volt már a tematika, azt gondolom. Úgyhogy igyekszünk mindig úgy szervezni, hogy kárpátaljai, magyarországi alkotók is megjelenjenek, és természetesen ukrajnai alkotók is. Volt olyan alkalom, amikor konferencia is kapcsolódott a rendezvényhez, nem csak egy sima kiállításról volt szó, akkor például motivumkincsről, vagy a konzulát, nagykövetség nem csak velünk működik együtt, hanem például jó kapcsolatot ápolt a Kijevi Sevcsenko, és ápol Kijevi Sevcsenko Egyetem folklorisztika tanszékével, akkor ők is hozzátették nyilván a maguk tudományos részét ezekhez a rendezvényekhez.
3: A mai kiállítás Összefűzött Hagyományok Magyar és Ukrán Gyöngyművészet címet viseli, és ma veszi kezdetét a Sevcsenko Múzeumban Kijev után a Pereszlávi Skanzen területén. Mit kell tudni a kiállítandó darabokról, mintákról, mennyire vidékünknek az ízvilága?
2: Nagyon érdekes ez a téma, mert ugye a gyöngy ékszerek azok, hát nagy múltra tekintenek vissza, mert a művészetben már évszázadokkal ezelőtt is használták az emberek, és például az az összefűzött hagyomány, hogy a magyarországi gyöngyművészet is előszeretettel használja a kárpátaljai motivumokat, és egyáltalán nemzetközi gyöngyművészetben is az ukrán motivumok is egy külön stílus szerepelnek, jelentenek. Egészen annyira, hogy például a Hagyományok Háza hivatalos szakmai zsűrije is ezt egy teljesen elismert önálló stílusként tartja számon. Úgyhogy hát itt szépen kirajzolódik az, hogy más nemzetiségűek is ugye használják az ukrán motivumokat, gyöngy stílust. Úgyhogy hát itt most egyáltalán a gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitás, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és én most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre, és nagyon sok munkát ajánlottak a kiállítás anyagába, úgyhogy ittől nehéz volt választani, hogy minden nem kerülhet be természetesen, helyhiány és a többi miatt, hogy mik legyenek azok a darabok, amelyek megjelenjenek. Nagyon változatos darabok kerültek elő.
3: Beszélgessünk kicsit a kárpátaljai alkotókról, illetve kézművesekről. Hogyan kell elképzelnünk ezt a közösséget, vagy ezt a tevékenységet? Mennyire jellemző vidékünkön, és a múltat veszik, vagy egyfajta újra szervezés zajlik, amit most látunk?
2: Tulajdonképpen mindenki egyénileg magának gyújtfűzött, dolgozgatott, és az a szerencse, hogy többen azok ugye autentikus darabokat is elővettek, azokat is fűzték. Én név szerint is megemlíteném őket, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Gabóda Éva, azt hiszem ismerős, mindegyik név ismerős lesz Kárpátalján. Gabóda Éva alkotásai jelennek meg. Halász Balogh Zita, nagy tiszteletű asszony alkotásai. Kopinece Mese, Horváth Erika és Derceni Lévai Irénkének is a munkájuk, és ők már rég fűznek mindegyikük. Van, aki megjelenik, van, akikkel munkájával találkozhatunk egy-egy helyi saját kiállításunkon, fesztiválokon, de például Halász Balogh Zita lelkész asszony nem szokta megmutatni még a munkáit, vagy én még nem láttam csak rajta a munkákat kiállításunkon, nem, és fontosnak tartottam, hogy őt is felkérjem erre, és nagyon örülök, hogy ő is nyitott volt erre is, és a munkákat.
3: Ez a harmadik Kijev megyében zajló kiállítás, amely pont ma veszi kezdetét. Meséljünk az érdeklődésnek a szintjéről. Ha valamit harmadszor szerveznek, az már szinte már hagyomány. Mennyire van érdeklődés ott a nagyvárosban ezen minták iránt, ezen kulturális sajátosságok iránt?
2: Egyszer volt alkalmam részt venni közös rendezvényen, akkor én azt tapasztaltam, hogy az a kis helyi magyar közösségnek is fontos az, hogy ilyen alkalmak során össze tudjanak gyűlni, ott legyenek, de nem csak, hanem egyéb külképviseletek képviselői is érdeklődnek, mert nyilván diplomáciai képviselői is meghívást kapnak ezekre a tanulókra. Sokan nyitottak a más-más kulturális értékek iránt, és ugyanúgy természetesen a többségi nemzet képviselői is.
3: Vannak-e tervek ezen a területen? Hova tart a gyöngykészítés, manufaktúra jellegű ékszerkészítés itt vidékünkön? Hogyan látjuk ezt a területet?
2: Érdekes, hogy én úgy látom, hogy él egyébként a gyöngyművészet, és nem csak autentikus darabok készülnek, hanem újabban már ugye modern darabok is, és például, hogyha nagyon ügyesen az alkotók megváltoztatják akár a színeket, vagy a gyöngyméreteket, és akkor már a mai divathoz tudják igazítani az ékszereket, amelyek ugye fontos szerepet játszanak abban, hogy tetszik a közönségnek, és akkor be lehet csempészni a hétköznapi ruhatárba is így őket. Én örömmel látom, hogy viselnek is gyöngyékszereket manapság, és mi a Hagyományok Háza hálózat valamelyik éves nyári táborában is gyöngyfűzést oktattunk, úgyhogy ott volt lehetőség népi iparművésztől tanulni a gyöngyfűzés csinyát, binyát, vagy tökéletesíteni nyilván a tudást, akinek már van egy alapja.
3: Nagyon szépen köszönöm, időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást az életetekre, a munkátokra és hasonló kiállításokat. A kiállítás ma veszi kezdetét Perjeszlavi Skanzen területén a Shevchenko Múzeumban. Akik tehetik és arra járnak, ott hallgatnak bennünket, látogassák ma a kiállítást. Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kötöböc Gerzsenyi Ilonával, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Bárdos István és Bárdos Nóra, beregszászi pedagógus házaspár és mentálhigiénés szakemberek. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a hallgatókat.
3: Köszönjük szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most is éppen tavasz után egy ugyanilyen képzéssorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Nagyon sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk.
4: Már sokszor érezzük rajtuk, a betegek vagyunk, hogy na ez az orvos, ez aztán a kiégés minden szintjével rendelkezik.
3: Igen, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Mit, aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. És akkor ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
4: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
2: A pszichoedukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert a környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
4: Vagy épp hogy élek.
2: Épp hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Hát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
2: Hát, amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát, egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
3: Hát én még talán hozzátenném, hogy egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját vagy saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégésről beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
4: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem. Ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak. Ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell. És egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri. Tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyvbe le van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
2: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek. Mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert mosolyognak a stúdióban, igen. Saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Elolvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
3: Akár tudnám a kedves rádióhallgatóknak ajánlani azt, hogy most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a leg, tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
4: Beszéljünk a megoldásokról, mert az időnk az tényleg nagyon rohan. Látjuk, érzékeljük munkahelyen is, akár családon belül is ezt a helyzetet. Milyen megoldások vannak? Mit tehetünk, hogy ne jussunk erre a

0: értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettes, felettes, felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
1: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként ez a leg, tehát hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
0: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony az alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmóma odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
2: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.
3: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Erdély. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálint Enikő.
4: Sok szeretettel köszöntjük a rádiunk stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
5: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
4: Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából, akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet? Mi az, amiben tudott segíteni? Hogyan vészelte át?
5: Ez ugye a Sóbánya az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz a jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított él, egy közösségi szentély volt a parajdi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyben, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élmény tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarvakaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez

0: gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a vesztességi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalva végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudunk nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bánya körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélyben, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyház kerületi, erdélyi egyház kerületi, vagy Királyhágó melléki egyház kerületi támogatásokból, valamint a személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
1: Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
0: Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk a egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire, adventtől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbiterekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bánya katasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és ugye az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire van az a csodálatos református énekünk, hogy az Úr csodásban működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cíkbe, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai istentiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig, tehát 13 éven keresztül tartottunk lenne a sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy sóbánya mélyben is, titkos bánya mélyben az Úr formája tervét, és hiszük, hogy a parajdi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve, új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
1: Van-e ifjúsági élet?
0: Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelki pásztora, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi április általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot, az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, hogy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
1: Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
0: Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, és a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindig így szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkőket megsegít, ugye a 31. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba, nehézség, a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét tőlünk. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, van értelemben kitörölni, hogy meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az ember, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztesség után is éreztén. Hiszem, hogy a Isten vette minden könnyet a szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a parahajdi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelmével.
2: Az elmúlt percekben az ezelőtt egy évvel történt Parajdi bánya katasztrófára emlékezve beszélgettünk Iszlai Bélával, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Kossuth utcai református verestemplomból, igét hirdett Tóth Tamás, a gyülekezet lelkipásztora.
2: Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnep Isten tiszteletünk kezdetén a 363. dicséretünk 5. versét énekeljük.

Kedves testvéreim, megjelentünk Isten színe előtt. Hallgassuk igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Hallgassátok meg Isten rendelését Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt levele 11. részéből. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének mélysége! Mi felfoghatatlanok az ő útjai! Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony őtőle, ő általa, és őre áll nézve van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Jöhetett tegyünk vallást bűneinkről, a szent és kegyelmes Isten színe előtt imádkozzunk. Szent háromság Isten, szent színed előtt megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy keressünk téged. Szívünk tisztátalan vágyakkal teljes. Sokszor gondoltunk, szóltunk és tettünk hiába valóságot. Bocsáss meg nekünk, hogy számtalanszor visszaéltünk más szereteteddel, de kérünk, ne vondd meg tőlünk jóságodat és nagy lelkűségedet. Könyörülj rajtunk, fogadj el minket, fiad, Jézus Krisztus által. Amen. Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva az 549. dicséretet énekelje, annak az első három versét.

0: ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenek hozzánk szóló szent igéjét. Úgy, amint az írva található Ézsaiás próféta könyvében. Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében, az első 5 versben eképpen.
1: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy sokszor halmozunk fel olyasmit, amire egyáltalán nincs szükségünk. Hajlamosak vagyunk túlpakolni bevásárlókosarainkat, túlzottan is feltölteni hűtőinket, polcainkat. Azt gondoljuk, hogy egy családi vacsora vagy ünnepi ebéd attól lesz sikeres, hogy bőségesen telerakjuk étellel és itallal. És mindeközben elfelejtünk hálát adni azért, ami az ünnepi alkalmat adta nekünk. A megkeresztelt vagy konfirmált gyermekért, aki a te utadon indult el, a színed előtt házasságot kötött ifjú párért, vagy a ballagó ifjúért, akit te kísértél minden nap, a sokszor igenis nagyon nehéz napokon. Add nekünk, Urunk, azt is, hogy a közeledő nyári szünet alatt gyermekeinket sem kütyükkel és kacatokkal halmozzuk el, hanem közös élményeket és együttlétet teremtsünk. Add, hogy néha velük együtt tudjunk lecsendesedni, és együtt keressünk téged a csendben. Hiszen te számtalanszor megmutattad már, hogy minden szükségletünket meg tudod adni nekünk, és nem kell aggódnunk, mert mindig gondoskodsz népedről. Adj nekünk tisztánlátást, hogy a földi javakon túl tudjunk tekinteni, és meglássuk azt, amire igazán szükségünk van. Kérünk téged abban is, hogy segíts nekünk másokkal is megláttatni mindezt, hiszen a szövetség, amit velünk kötöttél, mindenkinek szól. Jézus Krisztus által kérünk, hallgass meg minket. Amen.
0: Amen. Az ige hirdetésére készülve a 363. dicséretünk első versét énekeljük.

Szeretett testvéreim, az az evangéliumi ige, amelynek alapján most szólni kívánok közöttetek, írva található Máté evangéliumában. Máté evangélium a 11. fejezetében, a 25. verstől a 30. versig terjedő szakaszban, eképpen. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Szeretett testvérek, így kezdődik az evangéliumban most felolvasott igénk, hogy abban az időben így szólt Jézus. Abban az időben. Az, hogy így szólt, az nem kifejezés, mondhatnánk, kicsit az evangélium szavát, hát nem felülírva, hanem mélyebben megnézve. Mert ugyanez a történés megvan írva Lukácsnál is, ahol így olvassuk, hogy abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Tehát úgy szólt, hogy újjongott, újjongással szólt, mégpedig a Szentlélek által. Nagy mélységet tár tehát elénk az, ami következni fog, hiszen hogyha Jézus újjong, telve a Szentlélek által, akkor, és ez nyomatékosítva is van, mert mondhatjuk, hogy ez természetes nála, de itt nyomatékosítva is van, akkor itt valami nagyon-nagyon mély üzenet következik. Igen, nagyon mély üzenet következik, mert már önmagában az a kifejezés is, hogy abban az időben, az sem egyszerűen csak azt fejezi ki, hogy 2000 évvel ezelőtt, abban az időben. Nem a kronológiában, a kronológiai sorrendet tekintve megyünk vissza most, és nézzünk vissza 2000 évvel ezelőtti történésre. Hanem itt a kairoszról van szó, a görög időfogalom szerint arról az időről, ami a kegyelmi idő. Abban az időben, a kairoszban, a rendkívüli időben, a kegyelmi időben, az időnek a teljességében, olyan történik, ami megrendítés meghatározza az egész emberiségnek a sorsát, vagyis mindannyiunknak az életét. Pál írja a Galaták levelében, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Az idő teljességében megtörténik a rendkívüli csoda. Az idő teljessége a múlandó és az örökkévalónak a találkozása, az egyesülése. Isten testet ölt, megszületik Jézus. Jézus az örökkévaló Isten fia, aki ugyanakkor asszonytól született, vagyis ember, mint mi. Abban az időben tehát azt jelenti, amikor Jézusban megjelent a láthatatlan Isten ezen a földön. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Megjelent az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Láthatóvá, megközelíthetővé, befogadhatóvá lett a szent
a dicsőséges és az örökkivaló Isten. Igen, ez egy fokozás, szeretett testvérek, hogy láthatóvá, megközelíthetővé és befogadhatóvá lett az addig megközelíthetetlennek hitt Isten. És ott áll Jézus abban az időben, ami történelmünk középpontjában. Az Ószövetség világa erre az időre néz előre. Erre az időre nézve van tele ígéretekkel és várakozással. És így hallhattátok Ézsaiás profétának a szavait. Amikor is azt mondta az Úr, hogy figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám és élni fogtok. Így szólt az Úr Ézsaiás proféta idejében, a Krisztus előtti 6. században. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Igen, abban az időben mondja ezt Ézsaiás, amikor a nép fogságban van, és azt hitte, hogy elvesztette, azzal, hogy elvesztette a földjét, a Szentváros Jeruzsálemet, benne a templomot, elvesztette az Istenét is. De az örök szövetség nem inog meg, mondja Ézsaiás, mert a Dávid iránti hűség rendíthetetlen, ezt mondja az Úr. És az örök szövetség, amiről pontosabban szólva, akiről Ézsaiás beszél, az Jézus. Jézus, aki ott áll abban az időben, a Kairoszban. A Dávid fia. Isten irántunk való hűsége Jézusban rendíthetetlen. És így mondja Ézsaiás, hogy tanúvá tettem őt a népek között. Fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, melyek nem ismertek Istenednek az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Hát, szeretett testvérek, abban az időben ezért újjongott Jézus a Szentlélek által. Mert sokféle nép mozdul meg Isten hívó szavára. Az evangélium szavára. Jézus szavára. Sokan lesznek, akik a tanítványain keresztül is meglátják, meghallják és befogadhatják őt. Mert mi innen nézünk Jézusra. Az ő születése után 2000 évvel, hogy ami abban az időben történt, az itt nálunk is lehet kegyelmi idő, mert jelen idejű Krisztus közöttünk valósága. Amikor Lukács evangéliumában olvasunk erről a történetről, történésről, akkor a közvetlen előzmény az, hogy a 72 tanítvány kiküldéséről beszél. Az ige. És arról, hogy örömmel tértek vissza a küldetésükből, mert sok gyógyulást és megtérést láttak, és Jézus újongott a Szentlélek által. Amit Máté evangéliumában olvasunk, az ugyanennek az örömnek a leírása, csak ott mindennek a kezdetét látjuk. Máténál a 12 tanítvány kiküldése a hangsúlyos, míg Lukácsnál a 72 tanítványé. Máté így írja, hogy magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmadott Jézus nekik, hogy menjenek el, és hirdessék, elközelített a mennyek országa. És Lukács pedig hangsúlyozza, hogy ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket is a maga előtt kettessével minden városba és minden helységbe, ahova menni készült. És testvérek, így küldte el Jézus a tanítványait a világba, és így küldi el ma is, mert sok helyre menni készül. És ott megvalósul ez a kegyelmi pillanat. Máténál a kezdeten, Lukásnál a kiteljesedésen van a hangsúly. És tudjuk, hogy lesznek, akik befogadják. János evangéliuma úgy nyit, és azt mondja, hogy bár az övéi közé jött, a világ nem fogadta be őt. De akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tehát lesznek,
aki befogadják. És kik fogadják be? Az egyszerű emberek. Abban az időben Jézus így imádkozott: magasztalak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. A mi fordításunk így mondja ezt, hogy az egyszerű emberek. Egyébként szép ez is. De a közvetlen fordítása a kifejezésnek az, hogy a kisdedeknek, a kicsinyeknek. Azt is mondhatnám, hogy leginkább azoknak, akiket ma is szoktunk keresztelni. Akiket néhány hónapos korban vagy éves korban hoznak ide. Ott indul el a felfedező út, ahogy az imádságban is mondta Andi. És ennek örülünk, ezért újjong a lelkünk, amikor leülünk utána a családi asztalhoz, hogy a mi gyermekeink is Isten gyermekeivé lehetnek. Felfedted az egyszerű embereknek, felfedted a kisdedeknek, felfedted a kicsinyeknek. Kiderül, hogy elmondja Jézus a lelki igazságoknak a befogadásához, nem intellektuális nagyságra, hanem nyitott és gyermeki szívre van szükség. Félreértés nehesség, nem arról beszél Jézus, hogy nem kell az embernek tanulnia, nem kell az embernek művelődnie, nem kell az embernek kifejlesztenie, kihozni magából azt, ami adatott, értelmi és szellemi képessége szerint, hanem arról, hogy az ember tanulja meg, hogy még hogyha nagy elme is, ha láng elme is, ha nagyon bölcs is, valójában akkor tudja befogadni Isten országát, ha megtanul folyamatosan kicsinynek maradni. És minél többet ismer meg, minél többet tud meg e világ folyásából, annál inkább átérzi a maga kicsinségét. Ha az ellenkezője történik, akkor az Úr ott nem fejti meg önmagát. Elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Ez azt jelenti, szeretett testvérek, hogy van az a reakció bennünk, hogy az emberi bölcsesség az olyan nagyra tör, mint Bábel tornya, és azt mondja, hogy az én nagyságom, az én kiválóságom az egekig tud törni, és oda is igyekszik. Ez nem éri el célját, mondja Jézus. Elégtelen próbálkozás Isten megismeréséhez. Mindig megdöbbentő nekem elolvasni azt, amit Pál apostol mond azokról, akiket Isten kiválaszt. Akik tulajdonképpen a kicsinyekhez vannak sorolva. Azt mondja Pál a korintusi levélben, hogy azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten szín előtt. Micsoda mélységes, szeretett testvérek. Néha szoktuk azt érezni, hogy egyházi lelkeken belül szolgatások között olyanok vagyunk, mint a bolondok hajója. És hogy keressük a normalitást. Keressük azt, hogy mi az, ami tényleg a helyén van, és mi az, ami kiment a helyéről. És tényleg nagyon sok minden van, amit a helyére kell tenni. De nagyon sok mindenben rá kell csodálkozni, hogy Isten valamiféleképpen ezt így látja jónak, hogy ebben az alkalmatlanságban mégiscsak munkálkodjon az ő beszéde. Az ő munkája az, hogy Krisztus Jézusban vagyunk, ezt is mondja maga Pál. Ez Istennek a munkája.
és őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Néhány nappal ezelőtt elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Minden férfi és női szurkoló örömére. Június 11-től július 19-ig 48 csapat összesen 104 mérkőzést játszik. Ma éjjel nem nagyon tudtam aludni, 3 órakor kipattant a szemem. Nem azért, mert eszembe jutott, hogy Skócia-Haiti meccs van, de eszembe jutott, hogy egyébként az van. És bele is néztem, aztán visszaludtam, hál' Istennek. Amiről szól ez az egész történet, hogy a világ legjobb futballistáit lehet szemlélni. Este 9 órától egészen másnap reggelig. Azért jönnek össze ott a nemzetek, már előzetesen persze, hogy a szövetségi kapitányt megbízzák, és a szakmai stáb elvégezze feladatát, hogy az adott ország a legjobbjait kiválassza, és belőlük egy ütőképes válogatottat faragjon. Hogy aztán elmehessenek egy ilyen csodálatos tornára, és ott összemérkőzzenek. És kiderüljön, hogy ki a legjobb. Istennek a kiválasztó szeretete nem ezzel a fajta versengéssel működik, bár hozzá kell tegyen, félreértés ne essék, hogy a sportvilágában ugye ez rendben van, hogy a legjobbaknak kell végső soron megküzdeniük egymással, de még ebben a világban is jelentkezik az a norma, amit Isten kiválasztó szeretete működtet. Amit így hívunk, hogy fair play. A tisztességes játék. Ami magába foglalja a sportszerűség és a tisztelet alapelveit. Hogy a játékosoknak, az edzőknek, a szurkolóknak be kell tartaniuk a játékszabályokat. Méltósággal kell bánniuk az ellenfelekkel és a játékvezetőkkel. És el kell utasítaniuk a csalást, a diszkriminációt, az erőszakot a pályán és azon kívül egyaránt. Igen, ez a norma egyszerű norma. És mégsem sikerül nagyon sokszor ezt teljesítenünk. Isten kiválasztó szeretete abban akar bennünket fejleszteni, hogy ezt a normát, ha versengünk is, meg tudjuk élni. Sőt, a versengésünk alapvetően erről szóljon. Arról szól, hogy megszüntesse közöttünk azt a versengést, amely a másik embert nem veszi ember számba. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez soha nem szabad se a legkiválóbb futballistának, se a legbölcsebb rabbinak, se a legtehetségesebb embernek elfelejtenie. Isten munkája az, hogy Krisztus Jézusban legyünk és benne maradjunk. Ő benne van a kiválasztottságunk, és ő azért csodálatos, mert a mi számunkra, miközben azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy olyan elérhetetlen, ne felejtsétek el, szeretett testvérek, emlékezetekbe vésni azt, hogy hát éppen benne elérhető az Isten. Mi ugye el szoktuk távolítani magunktól, mert mégiscsak Isten fia, tökéletes. De hát ő benne teszi magát elérhetővé. Sőt, azt akarja, hogy ő belőle éljünk. És ő önmagát adja ingyen. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek Jézus Krisztusban. Ezért mondta azt Ézsaiás, hogy ti szomjazók, jöjjetek vízért mind, még ha nincs is rá pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet. Nem pénzért, nem fizetségért. Hát miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Megdöbbentően aktuálisak Ézsaiás szavai. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Szoktuk mondani, hogy mostanában, amit az ember
meg tud vásárolni, ott esetben a boltban kenyér címén, az nem is biztos, hogy annyira kenyér. Lehet ezt szó szerint is érteni. De lehet ezt úgy is, hogy annyi mindent meg akarunk venni az életünkben, ami segíthet rajtunk. Hajlamosak vagyunk ezért, hogy hajlandóak vagyunk ezért sok pénzt is áldozni, de valójában mégsem tud segíteni. És azt mondja Ézsaiás, hogy hát miért adtok pénzt olyanért, ami igazából nem segít? Miért nem jöztök ahhoz, aki segít? Aki elérhető? Akiért nem kell sorba állni? Nem kell keresni, hogy hol olcsóbb a kegyelem? Hanem ott van, közel hozzátok, a lelke által, és adja magát. Csak arra vár, hogy megnyisd a szívedet, mint egy gyermek. Az az ember, akinek kicsin tud lenni az élete. Igen, van valaki, aki ingyenes, aki tud és akar segíteni rajtunk, Jézus. És azért adja magát így, mert azt kívánja, hogy ahogyan mi kapjuk ezt tőle, mi is ugyanúgy adjuk ezt tovább másoknak. Ezért küldi ki Jézus a tanítványait ezekkel a szavakkal, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szeretett testvérek, így találhatjuk meg Jézust, amikor úgy érezzük, hogy meg vagyunk fáradva, meg vagyunk terhelve, és telve vagyunk nyugtalansággal. Hozzá mehetünk. Ma élő tanítványai hívogatják magukhoz mindazokat, akik keresik őt.

0: merülés, amit említett, az meg...
1: Igen, azért is van szabályozva az autóknál, hogy ugye egy belső rendszer vezérli a töltés folyamán, hogy ne legyen túltöltve az akkumulátor, tehát 100%-osan, vagy ne legyen túlmerülve, amikor pedig már 10% alatti, mert akkor körtédik meg a melegedés ebben a belső szeparátor fólia rendszerben, és ekkor tud a két pólus gyakorlatilag egy zárlat következtében, és akkor egy szúrólánggal és gáz keletkezéssel, amikor először az első pillanatokban egyébként itt is ebben az esetben töltésen volt az autó, levette a tulajdonos töltőről, és ugye 10-20 perc múlva azt hiszem először ugye elkezdett füstölni, egy szúró kiáramló gáz jelent meg az autó alján, és még később pedig szúrólángba ment át, és begyújt mindent körülötte, ami
0: nagyon erős a hőhatás. Így van. Ráadásul. Hát szóval az ember, amikor vásárol egy ilyen autót, akkor szerintem nem kezdi el képezni magát, hogy most majd mire kell figyelni, meg mire nem, mert úgy evidensnek tartjuk, hogy van egy autónk. Jó, hát ezt most tölteni kell speciál, nem pedig ugye a benzinkútra menni vele, de szerintem így megállunk, viszont hát keletkezhetnek problémák. Most a laikus ember mégiscsak ragaszkodna mondjuk egy elektromos autóhoz, bármilyen okból is, mire figyeljen, amikor oda teszi tölteni. Ugye hallunk ilyeneket, hogy hosszabbítóval nem kellene, vagy a régi rendszert esetleg fel kellene újítani, a villamos rendszert a lakásban, vagy a lakáshoz tartozó garázsban, ugye sokszor egybe vannak ezek épülve, vagy egyáltalán mit tegyünk, és aztán meg mit ne tegyünk, majd ez is.
1: Alapvetően az fontos, hogy tehát gépjármű tüzek mindig is voltak, meg vannak jelen helyzetben is, de nem több az elektromos autó tűz. Tehát nem, statisztikák nem mutatják ki, hogy az elektromos autókban nagyobb esetben keletkezik tűzeset. Itt ugye az oltási móddal van probléma, hogy ezek az akkumulátorok, akkumulátorrendszerek, ezek egy zárt rendszerben találhatóak az autóban is, és még egy dologgal nem beszéltem, hogy mikor keletkezhet tűz, amikor sérülés éri. Tehát, hogyha a rulór sérülés éri az akkumulátor cellákat, abban az esetben is megsérülnek ezek a cellarendszerek, a szeparátorfólia, és abban az esetben is keletkezhet tűz.
0: És mitől sérülhet meg? Ütközés?
1: Elég hozzá egy kavics, egy patka egyébként, egy olyan külső fizikai behatás, ami után megsérül az akkumulátorrendszerünk. És azért vannak ezek védve, tehát vannak egy zárt rendszerben, ugye az utasfülkén belül, általában a padlórendszerben, és külső lemezekkel van borítva maga az akkumulátorrendszer. Nehéz megsérülnie, de volt rá példa egyébként, az M7-esen volt kollégáinknak a Dunántúlon olyan tűzeset, ahol egy BMW, elektromos BMW égett, és ott kimutatható volt, hogy sérülés okozta a cellának a zárlat keletkezését. De azért vannak megerősítve ezek az akkumulátor kiépített rendszerek, hogy ne legyen sérülés. De ennek a negatív következménye az, hogy nem tudunk belejuttatni oltóanyagot. Tehát azért nehéz, maga ugye ez a kémiai folyamat is, ami során már, ha beindul, azt nem lehet visszafordítani. Nagyon nehéz, mert nem tudunk semmilyen oltó folyadékot, gázt semmilyen formában bejuttatni az akkumulátor cellákon belülre. És ehhez van szükség egy furcsa, de egy oltó lándzsára, ami itt is történt ebben az esetben. Egy acéltüske, amelyen átfolyik a magas nyomású víz, beütjük az akkumulátor cella tetejét, és úgy feltöltjük a belső rendszert folyadékkal, vízzel.
0: Tehát vízzel oltjuk?
1: Jelen esetben igen. Igen,
0: tehát nincs más. Ha van otthon porral oltó, azzal megyünk valamire?
1: Fontos, hogy ugye ketté kell bontanunk a dolgot. Amikor az autónak más ütközés folytán ilyen volt már, hogy közlekedési baleset történt, és elektromos autó ütközött, vagy hibrid. Ugye itt első pillanatokban az áramtalanítása fontos, ugye, és nekünk is van már több ilyen alkalmazás egyébként, amivel rendelkeznek a tűzoltók, hogy típusonként meg van határozva, hogy melyik gépjel, amivel hogy kell áramtalanítani. Ugye valami több részben, több helyen kell, ülés alatt van, kis akkumulátor, stb. Ugye, és magas feszültségről beszélünk, ugye 700-800 voltról, de ha az, hogy közlekedési balesetnél, ha az akkumulátor cellák nem sérülnek, akkor valójában egy sima autó balesetnek is el tudjuk könyvelni, ugye. A másik rész, amikor pedig, ahogy ebben az esetben is, amikor a cella sérül, vagy valamilyen zárlat kezdődik, és onnan indul ki a tűzeset. De ami nagyon fontos, hogy alapvetően minden gépjárműre vonatkozó, nem csak az elektromosra, abban a helyiségben, ahol van ugye garázs, és ugye hát nagy rész már az amerikai típusú újépítésű lakóházaknál a garázs az már bent van a lakóház terében, onnan lépünk be már a lakásba a folyosón keresztül, tehát egyben van építve. Ott nagyon fontos, hogy legyen füstérzékelőnk abban a helyiségben, ahol tároljuk az autót, de mondom, ez sima autóra is érvényes, és legyen tűzoltókészülékünk, mert egy kezdetleges tüzet, hogyha időben észleljük,

0: is jelez nekünk a füstérzékelő, akkor azt talán meg tudunk oldani magunknak.
1: De ilyen elektromos autó tüzet is?
0: Így van, de az akkumulátorcellánál ez fokozottan érvényesnek kell lennie, mert ahhoz, hogy a tűz tovább terjedését megakadályozzuk, mi kérnek a tűzoltó kollégák, arra, hogyha időben észleljük, talán elég tűzoltókészülék is.
2: Kihívás a tűzoltók számára az oltás, ha elektromos autó gyullad ki, ezt mondja a nyíregyházi kirendeltség vezető Toldi András tűzoltó alezredes. Nemrég Nyíregyházán, Nagyszálláson elektromos autó égett egy családi házzal egybeépített garázsban. Egy teljes lakótér vált lakhatatlanná a garázsban feltöltött, mint kiderült korábban megsérült elektromos autóban keletkezett tűz miatt. Toldi András tűzoltó alezredessel, a nyíregyházi katasztrófa védelmi kirendeltség megbízott kirendeltség vezetőjével Demeter Zsuzsa beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vannak napok, amikor úgy érezzük, elfogyott minden erőnk. A feladatok, a felelősség, az emberek gondjai, a saját terheink mind egyszerre nehezednek ránk. Ilyenkor az ember könnyen azt gondolja, ezt már nem bírom tovább. Pál apostol is eljutott ide. Többször könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a szenvedést. Ekkor Isten válasza nem a teher eltávolítása volt, hanem egy ígéret. Elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, Isten kegyelme nem csak egy szép szó vagy távoli gondolat. Az ő kegyelme hordozó erő. Olyan erő, amely akkor válik igazán láthatóvá, amikor mi már gyengék vagyunk. Az emberi erő egyszer elfogy. A lelkesedés, a kitartás, a türelem, mindnek van határa. Viszont Isten ereje nem ott kezdődik, ahol mi erősek vagyunk, hanem ott, ahol már nem tudunk tovább menni egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, mindig erősnek kell lennünk. Pedig a hit sokszor inkább azt jelenti, amikor már nincs erőnk, mégis kapaszkodunk Istenbe. És ez a kapaszkodás csodálatos dolgot tesz, átsegít. Nem biztos, hogy azonnal eltűnik a vihar, sőt. Nem biztos, hogy a nehézség azonnal megszűnik, sőt. Azonban Isten kegyelme átvezet rajta. Ezért mondhatjuk, nem azért éljük túl a nehéz időket, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert Isten erősebb nálunk. Amikor elfáradsz, amikor úgy érzed, hogy már csak az utolsó lépéseid teszed, jusson eszedbe Istennek ez a bátorító üzenete. Az ő kegyelme még mindig tart. És amíg ő tart, addig nem eshetsz ki az ő kezéből. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Orbán Viktor a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán elismerte a felelősséget a választási vereségért, és 10 pontban foglalta össze annak okait. A legfőbb hibák között említette a nem működő kampány üzeneteket, a digitális térben elszenvedett kudarcot, valamint a fiatalok körében tapasztalt durva elutasítást, amit személyes kudarcnak nevezett. Bejelentette, hogy a Fidesznek a korábbi félkatonai, fegyelmezett hatalompártból újra közvetlen hangvételű mozgalmi párttá kell alakulnia. Ennek érdekében szeptemberig alapjaiban szervezik át a párt struktúrát, és a parlamenti frakcióban is jelentős nemzedékváltást hajtanak végre a 30-as, 40-es generáció javára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ellenzékben a Fidesz feladata a nemzeti ellenállás megszervezése lesz a kormány döntéseivel szemben. A Fidesz tisztújító kongresszusán Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere kijelentette, a nemzeti együttműködés rendszere megbukott, és az Orbán korszak véget ért. A politológus szerint a vereség oka a bírálatok elnémítása, a klientúra túlkapásai és a polgári értékek háttérbe szorulása volt. A jövő feladataként pedig a lokális terek és a szuverenitás megvédését jelölte meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a kritikákra reagálva megvédte az elmúlt 16 év kormányzati és gazdasági teljesítményét. Úgy fogalmazott, a Fidesz olyan jól kormányzott, hogy 14 éven át a mostani miniszterelnök is a párt nagy támogatója volt. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció elnökévé a párt szombati online tartott tisztújító kongresszusán. A rendezvényen az új alelnököket és az elnökségi tagokat is megválasztották. A rendkívüli tisztújításra azért volt szükség, mert áprilisban Dobrev Klára korábbi pártelnök és a teljes elnökség lemondott. A politikai vezetés azután távozott, hogy a DK az áprilisi országgyűlési választáson mindössze 1,1%-os eredményt ért el. Adorján Bélát választotta meg újra elnökének a Jobbik Magyarországért mozgalom a párt szombati tisztújításán, a következő 2 évre bizalmat kapó párt vezető mellett. Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek az új alelnökök. Adorján Béla beszédében kiemelte, hogy a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként marad jelen a közéletben. A tisztújításra azután került sor, hogy a korábban 20% körüli eredményeket elérő párt Az idei országgyűlési választáson már országos listát sem tudott állítani.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Figyelték már húzamosabb ideig, hogy mit csinál egy fekete rigó eső után? Megáll, oldalra billenti a fejét, majd villámgyorsan kihúz egy gilisztát a földből. A rigók ugyanis elsősorban a talaj lakó élőlényekre vadásznak, gilisztákra, rovarlárvákra, csigákra. Ha tehát a kertünkben gyakori vendég a fekete rigó, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a talaj él, gazdag szerves anyagban, és nincs túlbetszerezve. A mai adásban egyébként a fekete rigóról lesz szó. Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára mesél majd a részletekről.
2: Ez a madár annyira alkalmazkodott már a egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, de megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres. De februárban már, hogy jön az időjárás, akkor sikeresen párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat. És ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni. És hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ. Nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében így nagyon szapora, tehát fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fióka nevelésnek, egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztod a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagoly fajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészek lakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, amelynek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván röpképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden négy fióka meghal. Viszont, hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszorolnak különböző magasságokban, amik fel tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen is valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és amikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által etetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni maximum egy bokorra, vagy a fának a alsvágára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a magyar madártenyészeknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebbe, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így idézőjelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén idézőjelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnő, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fekete rigó az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk, amely igen jól alkalmazkodott az ember jelenlétéhez. A hím könnyen felismerhető korom fekete tollazatáról és élénksárga csőréről. A tojó visszafogottabb, barnás színű, ami pedig a hűséget illeti, kifejezetten területhű madarak. Ha találnak egy kertet, ahol biztonságban érzik magukat, bőséges a táplálék és akad bokor, sövény vagy sűrű ág, ahol elbújhatnak, akkor bizony hosszú időre berendezkednek ott. Hazánkban védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. A további részletekről Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem.
2: Nagyon kevés olyan magyarországi madárfajról lehet azt mondani, hogy az állománya az meghaladja az egymilliós párszámot, és ennek egyike a fekete rigó. A fekete rigót szerintem mindenki ismeri, hisz városokban is költ már viszonylag régóta. Ez nem volt egyébként mindig így. Körülbelül 100 éve, a 20. század elején kezdett a egykori erdőkből, bokrosokból, mezőgazdasági területekből behúzódni a városokba, és jelenleg az egyik legurbanizáltabb, tehát leginkább elvárosiasodott madarunk, amely nagyon jól megtalálja a számítását a panelrengetekbe, de falvakba, kisvárosokba, és akár Budapest belvárosába is. Vígan szaporodik, gyakorlatilag egész évben látható. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert régebben a fekete rigók nyilván más klimatikus körülmények között éltünk még 100-150-200 évvel ezelőtt, hisz a klímaváltozás hatásait már minden nap lehet érezni, de nyilván akkor még, mikor nem urbanizálódtak, kint éltek a erdőkben, mezőgazdasági területeken, folyóártereken, akkor bizony a magyarországi fekete rigó állomány az vonuló volt. Jelenleg ez nem teljesen igaz. Van egy olyan állomány Magyarországon, amely elvonul ugyan, rövid távú vonuló, tehát nagyon-nagyon messzire nem megy le, de délebbre húzódik az időjárás és a táplálék bázis függvényében. Viszont nagyon sok fekete rigót azt egész évben lehet látni, nem meglepő, hogy decemberben, januárban is néha a lábunk között ugrál.

0: Ami viszont nagyon meglepő, hogy ez a madár annyira alkalmazkodott már a egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészekadatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres. De februárban már, hogy jön az időjárás, akkor párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat. És ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni, és hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ, nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében, így nagyon szapora, tehát alapjában véve nem ritka az akár háromszori költés.
1: Egyébként, hogyha valami történik a fészekaljjal, akkor automatikusan újra költ a fekete rigó?
0: A fekete rigó esetében ez jellemző, nem minden fajnál van így, de a fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fiókanevelésnek, egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. A fekete rigóra egyébként mind a kettő jellemző.
1: Ott van a fenyőrigó, a fekete rigó és a sárgarigó. Mindhárom faj védett Magyarországon, és a természetvédelmi értékük 25 ezer forint. Visszacsatolnék arra, amit legelőször mondtál, hogy nagyon jól szaporodik, tehát nagyon jól költ a fekete rigó, elég nagy példányszámban él Magyarországon. Ennek ellenére védett, és van egy jelentős természetvédelmi érték, mert azért a 25 ezer forint sem kevés. Ennek mi az oka?
0: Elejétől kezdve ez a három faj, ez azért nagyon-nagyon különbözik. A fekete rigó Magyarországon egy urbanizált, az ország egész területén elterjedt és gyakori fajnak mondható. A fenyőrigó az ugyan telenként bizonyos években inváziós jelleggel megjelenik több száz, több ezer csapatokba, némhez kimarad egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon ritka költőfaj. Tehát nem minden évben költ, vagy ha költ, akkor hegyvidéken és egy-egy pár esetleg, viszonylag gyakori Európában, hogyha megnézzük a környező hegyeket, mondjuk Erdélyt, vagy az északi területeket. A sárgarigó viszont az egyrészt nem is rigó igazából, tehát egy picit távolabbi rokona az igazi rigóféléknek, és hát szerencsére egyébként ő is eléggé gyakori. Tehát rigó ugyan mind a három, de a státuszát illetően picit mások az alapok. Nyilván jellemző ez, hogy mindegyik viszonylag gyakori, ha nem is Magyarországon lásd fenyőrigó, de abba viszont megegyeznek, hogy Európába súlyosan veszélyeztetettek lehetnek, legalábbis bizonyos részeken. Ilyen például a sárgarigó, ami mondjuk nem is rigó, de kezdjük ezzel, hogy miért is védett. Nálunk tényleg gyakori, tehát mikor megjönnek májusban, ha valaki megismeri a hangjukat, folyamatosan hallja különböző magas fákról, városokban, természetesen kint, agrárkörnyezetben vagy erdőkben is. De alapjában azért tudni, hogy Angliában kipusztult ez a szép faj, pedig ott is viszonylag gyakori volt, még hogyha visszamegyünk 50 vagy 100 évvel ezelőttre. A fekete rigó pedig szintén Nyugat-Európában, ugyan nálunk több mint 1 millió pár költ, és folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliában és Nyugat-Európában az agrárgazdálkodás intenzívű válása, a rengeteg növényvédőszer, rovarirtószer használta következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrártertekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is például a cigánycsuk vagy a sárga billegető. Ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarirtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékben, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentőségű madárfajról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni, hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
1: Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
0: Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben. Ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kint a szabadban, hogyha a rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont ez ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben meg van tartva májusban, aminek pont az a lényege, hogy még késő délután ő elindul egy csoport, és este lesz az, amikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakítottak az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a K&H Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Iván éjjel közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával, a Fekete Rigóról. Azt olvastam a Fekete Rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor átáll a bogyókra.
2: Talapjában kell nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődésre betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a szegedi fehér tó mellett is, már rendszeresen költ egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt, tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják felvenni ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátrébszoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj mindenütt ott van Jeruzsálembe is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálembe történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta én 10 000-ekben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőregeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, hogyha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk azt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagájcsapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
1: Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?
2: Vannak direkt emberi hatások. Évről évre lehet azzal találkozni, hogy emberek hatósági engedéllyel vagy anélkül kivágják mondjuk májusban vagy júniusban a cserjéket, fákat városokban jellemző módon. Egyébként általában kényelmi okai vannak ennek, sok esetben egyébként nem, sok esetben olyan indoka van, hogy mondjuk balesetveszélyessé válik egy fa, és pont költési időszakban jut arra a hatóság, hogy engedélyezi annak a eltávolítását. Nyilván az ember élet fontos ebben az esetben. A különböző kényelmi szempontok nem indokolják ezt, hogy ennyire ne tudjunk együtt élni a természettel. Szerencsére ilyenkor azért a fekete rég, ahogy elmondtam, alkalmazkodik, és újra költ, más helyet talál, de azért ne felejtsük, hogy ez természetkárosítás. Tehát, hogy itt ebben az esetben mindenkit kérünk, hogy a megfelelő csatornákon jelezzék a hatóságoknak ezt, mert sok esetben nincs engedély, és ilyenkor gyakorlatilag meg kell találni a felelős terjeszt. Nem csak fekete rég, de sok egyéb madárfaj, fészke, fióká is elpusztulhatnak. A másik, ami egyébként indirekt probléma, de természetesen az ember felelős ezért, az a házi macska. Tehát ez nem tűnik olyan óriási veszélyforrásnak, de hát azért tudni kell, hogy több mint 2 millió házi macska jár ki rendszeresen. Tehát nem azokról a macskákról beszélek most, amelyek lakásba laknak, nem járnak ki, nem vagy a kijáros, vagy az elvadult házi macskákról, amelyek ragadozók, tehát még egy jól táplált, háznál tartott kijáros macska is képes gyakorlatilag óriási kárt tenni a kertnek a fészkelő madárállományban. Nagyon jó ragadozók, és rettenetesen nagy hatásokkal zsákbányolnak. Éves szinten több mint 2 millióra tehető azoknak a madarak egyedeinek a száma, amely csak Magyarországon elpusztítanak a házi macskák. Ez például az USA-ban egy brutális számot, 250 millió madárról beszélünk, 250 millió egyedről, nyilván kisebb ország vagyunk, de ez egy óriási szám, tehát ennek érdekében tenni kellene valamit egy központi szabályzással, csipeléssel, sőt, hát én szerintem engedélyezés kellene kötni macskatartás, kutyatartás, mindenféle házi kedvenc tartását gyakorlatilag egy hatósági engedéllyel, mondjuk egy jogosítvány megszerzésével engedélyezni, hisz ez már kezelhetetlen. Az, vagy annyira tönkre tettük a természeti környezetünket, eleve már intenzív mezőgazdaság, intenzív erdészeti gazdálkodás, amely nyilván proficientikus, zsugorodnak ezek a területek, víz az nincs a tájban, és erre a teljesen lepusztított, összezsugorodott, és kellőképpen nem védett telete még ráeresztjük mondjuk a házi kedvenceinket is, amelyek vagy teljesen elvadultak, vagy kijárnak, de ilyen szempontból teljesen minden milliós nagyságrendű kárt okoznak csak egyet számba, nyilván nem beszélünk most a természetvédelmi értékről.
1: Etetés, itatás, nálam a kertben télen és nyáron, tehát szinte egész évben megtalálható a fekete rigó, és nagyon ritkán lehet látni azt, hogy az etetőre felszáll, és mondjuk egy-egy magot elvisz onnan, tehát vagy éppen mondjuk, ha valamit ott talál benn, ezt nagyon ritkán lehet látni, de előfordul.
2: Alapjában az etetés, a madár etetés, ez nem egy szükséges dolog, azt azért tudnunk kell, ez magunkról szól.

0: hogyha követnek minket az emberek. Ugye adó 1%-ra vagyunk jogosultak, ez ugye hatalmas segítség szokott lenni. Meg tényleg fizikailag ez, hogy sétáltatni, vagy ha aki például ugye most már a videókat, képeket, tényleg aki mondjuk kijön és szeretne ebbe segíteni, hogy sikeresebb legyen úgymond egy kutyusnak a gazdásodása, hogy mondjuk kijön, csinál egy-két képet vagy videót a kutyusról, és azt mi fel tudjuk használni, hiszen amikor kimennek sétálni ezek a kutyák, így kapcsolódnak az emberhez, és nyilván teljesen máshogy viselkednek mondjuk, mint a kennelben, és ugye ezt ők tudják úgymond megmutatni, hogy akkor tényleg odabújt, hogy nézett rá az a kutya, hogyan kapcsolódott, húz-e a pórázon, vagy tényleg inkább arra figyel, hogy mi milyen tempóba megyünk, tényleg, hogy annyi információt tudnak ők is, és azért hangsúlyozom mindig ezt a sétát, mert ugye most folyamatosan erről beszélek, hiszen akárha valaki örökbefogadásba gondolkodik, és eljön, és lehet, hogy 2-3 alkalommal tök jól megvan az összhang mondjuk egy kutyussal is, úgy fog örökbefogadni, vagy lehet, hogy jelenleg nincs olyan élethelyzetben, vagy életkörülményei, hogy örökbe tudjon fogadni, de szereti a kutyákat, és eljön hozzánk, és hogy tényleg, hogy az a kutya is szeretetet tud átadni, illetve ő is a szeretetét átadja annak a menhelyes kutyának is, és ezek igenis nagyon sokat számítanak, és tényleg nagyon jó dolgok.
1: Több programot is szervezett tulajdonképpen az alapítvány. A felelős állattartásra is igyekeznek felhívni a figyelmet, ha jól tudom, például iskolában is jártak. Mik a tervek, mik a célok? Mondjuk el azt, hogy a beszélgetésünk perceiben is zajlik tulajdonképpen egy családi nap, mert ugye ezt a beszélgetést néhány nappal korábban rögzítettük, de ugye ez a június 14-i vasárnap, ez a családi napnak a színtere. Erről azért mondjunk néhány gondolatot, hát ha lesz olyan hallgatónk, aki még elszalad, elugrik itt a riport után, és megnézi ezt a családi napot.
0: Igen, tehát itt Tongán a menhelyünknél van a családi nap most szervezve, itt tényleg próbálunk nagyon színvonalas és nagyon izgalmas programokkal készülni, ugye ugrálóvár, óriás buborékfújás, póni lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, helyben készül a bográcsgulyás, büfépulttal készültünk, illetve póniló hintózás, úgymond a gyerekeknek szerintem ez is nagyon különleges, hiszen azt szoktuk tapasztalni, hogy ugye a gyerekeknek ez annyira jó élmény, ez az állatokkal való kapcsolódás, hogy tényleg lehet, hogy valaki egy bérházi lakásban lakik, és mondjuk elhozza a gyerekét, és kinyílik ez a világ, és hogy ugye a gyerekek még annyira nyitottak, és hogy olyan jó élményeket szerezni nekik, és nyilván a célunk ez, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy lássák ezeket a dolgokat, hiszen a menhelyünket is meg tudják nézni, de közben színes programokkal és élményekkel is készültünk, és ugye hát itt, ugye, amit már említettem, hogy a befolyt összeg, ugye az a menhelyünk fejlesztése, és tényleg úgymond a jövő menhely támogatása a cél, illetve így a gyerekekre visszatérve, igen, hogy óvodákban, iskolákban kapunk meghívásokat, és ezt is próbáljuk egyébként minél tartalmasabbá és élménydúsabbá tenni, hiszen a gyerekek, mint említettem is, hogy nagyon nyitottak, nagyon lelkesek, és hát az elmúlt években is jártunk, tehát ugye ez rendszeres, ahol meghívnak minket, szívesen megyünk, de a jövőben is szeretnénk egyre több iskolába és óvodába eljutni, és akár játékos feladatokkal is a felelős állattartás fontosságát hirdetni, egy kicsit úgymond tanítani, illetve mi magunkat is bemutatni úgymond az alapítványt, a menhelyet, illetve milyen egy mentett kutyus, meg tényleg az, hogy akkor hogyan gondozzuk felelősen, és ugye ez mivel jár, és hogy tényleg ezt így átadni, és olyan jó visszajelzések szoktak lenni, például most nemrég voltunk ugye szintén óvodákba és iskolákba, és hogy ott nagyon sok gyereknek volt állata, és hogy nagyon ügyesen tudták egyébként a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jól be tudtuk őket vonni egyébként az együtt gondolkodásban. Ez célunk az iskolákba, óvodákba elmenni, ugye több családi napot szervezni, tehát hogy minél jobban az emberek

0: el tudjunk kapcsolódni, hiszen hogy ők is belelássanak a menhely életébe, illetve mi is minden segítséget köszönünk, és úgy gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy nem mi szeretnénk szerepelni, hanem hogy itt is, hogy mondjuk tudunk erről beszélni, itt az a lényeg, hogy a kutyákhoz jussanak el az emberek, és ez ezért nagyon fontos, tényleg akár a támogatások, és legfőképpen ugye az örökbefogadások érdekében, hiszen ugye nyilván az lenne jó, hogyha egy-két hónapig lenne, úgymond egy kutyus a menhelyen. Voltak tényleg nagyon gyors gazdisodásaink, hogy nagyon szerencsés volt egy-egy kutyus, de ugye sokan itt hónapokig, akár egy-két-három-négy évig is ott vannak, és szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet is, hogy igen, és hogy sok gazdikereső kutyus van, aki vár tényleg egy szerető családra.
1: Bízunk benne, hogy minél hamarabb megtalálja mindenki a maga gazdáját, és akár egy-egy ilyen családi napon is. Én tényleg azt kívánom, hogy egyre kevesebbszer kelljen vonulni, mert szerintem ez egy állatmentő álma, hogy egyre kevesebb állatot kell mentenie, vagy hogyha valakit ki kell menteni, hát akkor gyorsan felépülés gazdára talál az az állat. Én a munkájukhoz sok sikert kívánok, a díjhoz pedig gratulálok. Pirk Dominikát, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Hálásan köszönjük a lehetőséget.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatók a távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
3: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
2: különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérni a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. A mai igei üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában halljuk. Istennek igéjét az efézusi gyülekezethez írt levélből olvasom, a második fejezet 14. és 15. verseit. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megváltozott világ, megváltozott élet. Használjuk ezeket a kifejezéseket, mondatokat, sokszor negatív felhanggal. Ez már más világ, mint amit gyerekkorunkban éltük, mondjuk. Vagy a generációs különbségeket elintézzük a mondattal, ők már mások. Efézus városában sokféle értékrend, vallás, nemzet élt együtt. Mint központi kereskedelmi város, összekötötte keletet és nyugatot, különböző kultúrákat. Ott állt a híres Artemis templom, és ott élt az egyre erősödő keresztény gyülekezet is. Pál apostol harmadik missziói útján több évet is eltöltött a városban. Tanítása, amit ebben a levélben is megfogalmaz, az a változás, amit a Krisztust megismerő, vele élő és az ő népéhez, az egyházhoz tartozó emberben végbe megy, korábbi életéhez képest. Mert aki megismeri Jézust és az ő szabadítását, valóban mássá lesz. A felolvasott igeversek erről a változásról szólnak. Ő a mi békességünk, lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, új emberré teremtett. Ahol megismeri valaki a Krisztus békességét, ott közelebb kerül a másik emberhez is. Ez törvényszerű. Mert az Isten békessége, az ő rendje egységet és közösséget teremt. Nem lehet másképp. Nem egyformává tesz, de az Úrban egység van a sokszínűség közepette is. Ma többször halljuk, falak helyett hidakat kell egymás felé építeni. De hogyan lehetséges ez? Kivel tudunk közös hangot találni, együtt munkálkodni, békességben lenni? Aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, azzal kétségtelenül könnyebb. És akkor is megy, ha valamilyen közös érdek a különbözőségek ellenére is összeköt, vagy legalább a külső keretek hoznak össze egy időre. Pál apostol azonban nem erről beszél. Ha Jézus szeretete, igazsága tölt be, akkor jó azokhoz tartozni, akik hasonlóan ezt az igazságot keresik. Nem a magukét, hanem a Krisztusban levét, az ő akaratát. És ez a kapcsolat idegenből testvérré tesz. Közös az ügy, a cél, hiszen ugyanahhoz a fejhez igazodunk, ugyanazt az akaratot keressük. És ez nem csak az egyházon belül igaz, hiszen a hitetlen, a kereső, a más értékrendet valló emberre is lehet úgy tekinteni, mint aki nem ellenség, nem ellenfél, hanem akiért a Krisztus ugyanúgy meghalt, és akinek az üdvösségéért ő maga küzd, akit vonzani akar, nem meggyőzni, hanem vonzani az ő szeretetéhez. Ez a megújult gondolkodás tud közelebb vinni a másik emberhez. Mert ez a látás nem a világot változtatja meg, de beszél az egyház küldetéséről, arról, hogy Isten népe olyan közösséggé legyen, ahol nem falak épülnek egymás közé, vagy önmagunk köré, hanem békességes kapcsolatok. Nem csak azért, mert megérdemli az a másik, hanem mert nem tudunk nem erre törekedni, mert Krisztus él bennünk. Nem az határoz meg, milyen ember a másik, hanem az, hogy a mi mesterünkkel milyenné formálódunk mi magunk. Új ember, megújult gondolkodás, ezért nincs Jézus Krisztus megváltó, megszabadító ereje nélkül. Lehetnek új szokások, új célok, új programok, amik összekötnek egy időre, de a megújult élet Isten lelkének munkája bennünk. Mit tehetünk ezért? Keressük őt, szavát, a közösséget, maradjunk a közelében, s megtörténik a csoda, átformál. Ehhez az ő békessége kell, a csend, a megcsendesedés, ahol merünk lassítani, elengedni, letenni, hogy megragadhassuk az ő kezét, naponta, újra és újra. Mert megújult emberré nem önmagunkat tehetjük, de rácsodálkozhatunk önmagunkban és együtt, megbékéltetett Istennel, önmagunkkal és egymással. Imádkozzunk! Békességre vágyunk, mert sok békétlenség vesz körül. Változásra a körülményeinkben, embertársainkban, de leginkább önmagunkban. Csendre, ahol te szólalsz meg, Krisztusunk. Töltsd be a te békességeddel. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le ránk, hogy tudjunk szeretetben élni. Kiáltunk most azokért, akik egymásnak feszülnek. Segíts, békesség, Ura, hogy benned újuljon a lelkünk, a közösségünk és egész népünk.

S vám, Rózsa, ébredj lélek. Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén. Sötétség hatalmán úrrá lett a fény. Nem rejti a sír mélysége, a megváltó él, újjászületett az élet s benne a remény. E szent öröm gyújtson lángot mai szívünkben. Ragyogja be fényével teljes életünket. Van élet a halál után, aki hitben él. Léte már-e földön, boldog újjászületés.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Madárijesztők a szőlőben. Az én Jenő nevű barátom igen gazdag volt, mert övék volt a domboldal egyik része, vagy 40 sor szőlővel. De amíg az ember odajutott, annyi veszedelmen meg kalandon ment át, hogy már a szőlőt sem kívánta. Először is el kellett menni egy ház előtt, amely állítólag tele volt bolonddal. Ezt a hatalmas épületet kizárólag ők bérelték és lakták, és a hír szerint abból állt minden munkásságuk, hogy vicsorogtak, kiabáltak, bolondoztak. Időnként mi is vicsorogtunk, kiabáltunk és bolondoztunk, de nem bolondságból, hanem játékból, vagy mert ezt kívánta a becsület. Ezért nem is féltünk egymástól. Viszont mi lett volna, ha a bolondok háza ablakán egyszer egy lakó kidugja a fejét és ránk ordít, hogy ham! Nem volt jó erre a szörnyű lehetőségre gondolni. A félelmetes épülettől pár száz méterre a domb alján elhagyatott kút állott. Azt mesélték róla, hogy évtizedekkel előbb beleugrott egy kéményseprő. Valószínűleg azért, mert kormos volt. És ez a kormos egyén azóta is ott lakik. Talán a kutat kotorja, talán a vándorokat ijeszgeti. De a kút kotrása nem járhatott valami nagy eredménnyel, mert békalencse fedte a vizet. Ez még félelmetesebb volt, mint a kutat kotró kéményseprő. Mert mi célt szolgál a békalencse? A békák meg nem főzik, meg nem eszik. Ez csak varangyikos dísznövény a számukra, amivel undort és rettegést akarnak kelteni. Ráadásul, ha az ember a kútba bekiáltott, ahó, vagy ki vagy? Valaki, vagy valami visszakiáltott. Ahó, ki vagy? Nem lehetett tudni, ki az, aki felel. A kéményseprő? A békák királya? Vagy egy ismeretlen, nem egészen jó szándékú tündér, aki a békalencsét ülteti, gondozza, és ha sok van belőle, megnyírja? Ezután fölfelé kanyarodott az ösvény, ahol minden kapura kiszegeztek egy táblát, vigyázat, harapós kutya. Márpedig miként vigyázzon a vándor a harapós kutyára? Ha a gazda nem vigyáz rá, az ember csak addig vigyázhat, amíg a kutya megharapja. Ilyen körülmények között szólott Jenő, hogy kora délután menjünk ki a szőlőskertjükbe, mert megjöttek a seregélyek. Ha már a seregélyek ott vannak, miért gyülekezzünk mi is létszámon fölöttinek? Na de elindultunk. Elmentünk az ijesztő helyek mellett. Bekiabáltunk a kútba, mire a kút visszakiáltott. Lábújhegyen siettünk el a harapós kutyák közeléből, mire azok csak udvariasan vicsorogtak, mert látták, hogy bátor egyénekkel van dolguk. Kiértünk a Jenőék szőlős kertjébe, előbb, mint a seregélyek. A seregélyek még messzire voltak, és a távoli szomszédok szőlőszemeit szüretelték. Jenő ismertette a haditervet, amely nem tőle származott, hanem a nagyanyjától, aki régi szőlőtermesztő és talán varázsló volt. Póznákat kellett felállítani a szőlősorok közé, rajtuk lobogó kabátú alakokkal, madárijesztőkkel, hogy ezek a csemegéző madarakat riadalomban tartsák. Öt ilyen bábút írt elő a parancs vagy varázslat. És mi derekasan nekifogtunk. Az első alakot én állítottam a magasba, de csak rövid ideig tartózkodott a megtisztelő helyen, mert ráesett a Jenő fejére. Így elsőnek Jenőt sikerült elriasztani a szőlő közeléből. Majd ásót szereztünk, hogy a póznát szilárdan elhelyezhessük a földben. Jenő is serényen munkálkodott, becsületesen megalapozta az ijesztő figurák tartózkodási területét. Még nem egy erősebb szellő után arra lettem figyelmes, hogy a földön ülök, nyakamban egy madárijesztővel. Végül is engem akarsz elkergetni, vagy a seregélyeket? Kérdeztem, nem minden harag nélkül. Ez csak átmeneti nehézség, magyarázta Jenő, azután a póznával fejbeütött. Lassan és nem fájdalommentesen jöttünk rá a rémítő figurák magasba emelésének módjára. Napnyugtakor ott állt az öt hárt borzongató alak színes kabátban, nyakukra és karjukra kötözött libegő pántikákkal. Most együnk egy kis szőlőt, mondta Jenő, s közben nem vette le szemét a szörny alakokról. Én is ijedeztem. Hogy a seregélyeknek mi lehetett a véleményük a madárijesztőkről, nem tudom, de engem sötétedéskor ki lehetett volna kergetni velük a világból. A szél csattogtatta a rongyaikat, és világosan hallottam, amint az egyik madárijesztő elsüvítette magát, megeszlek.
1: Hallottad?
0: Kérdeztem Jenőtől. Mire Jenő tettetett nyugalommal azt felelte. Azt hallottam, hogy elvészünk. De minden madárijesztő ilyeneket szokott beszélni. Így ijeszti el a seregélyeket.
1: Engem jobban elijeszt.
0: Vallottam be. Jenő sáppattan makogott. Mi öltöztettük fel őket, mi kötöztük rájuk a szalagokat, és mi állítottuk mindet a szőlőtőkék fölé. Nincs miért félnünk. Én gyönge történelmi tudásommal próbáltam érvelni ellene.
1: Nepomuk római császárt, meg Bonifác német császárt is a katonák emelték a magasba. Aztán az első dolguk az volt, hogy a katonákat lefejezzék, oroszlánok tigrisek elévessék.
0: De csak neked mondom, hát ez a helyzet. Erre Jenő vacogni kezdett.
1: Minek erről most beszélni? Én azt tanácsolom, fussunk innen, amíg nem késő, majd máskor eszünk szőlőt.
0: Azzal neki iramodtunk az útnak, ahol becsületes rémek vártak, amelyeket nem a mi kezünk és képzeletünk teremtett.
2: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, még zárva van ezt a szemem, légy mellettem én, Istenem, amen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelmiért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Posfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a Muzsnai Szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgászpeletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbász Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullám hosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően, a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lúciusz, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erasztosz, a város számvevője, és Kvártusz testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje, ami szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked.
Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, ami gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott a mi belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az ígének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, add tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket
a te megőrző irgalmaddal, hogy mi, keresztények, reformátusok, hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből. Olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből a következőképpen. Kélek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mi módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, ugye egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni, hogy Krisztusért lángoló ember
szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonyságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. Készíti már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja, hogy ha az evangélium valahol megszólal,
hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vörös-tenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vörös-tenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembe helyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása közepette alakulhatott ki
valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye, nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezzük ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kerülünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyetértésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe?
Mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fabius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek világhíre van, akit még másnak nem annyira sikerült sarokba kényszeríteni, sarokba állítania, és ugye a sok töprengés alatt ugye ezt tudta kieszelni ő maga is, mint amit Pál apostol javasol a római gyülekezetnek, hogy jó taktika ez, hogyha a frontális harcot, a szemtől szemben való harcot elkerüli. Tehát ő maga is ezt alkalmazta Hannibállal szembe, és ez vezetett a győzelemhez. Nem gyávaságból, nem gyengeségből tért ki, és mindenkül se gyávaságból vagy gyengeségből kell kitérnünk egy ilyen vita vagy harc elől, hanem sokkal inkább nekünk magunknak bölcsnek kell lennünk. Egyfajta isteni bölcsességgel kell tudnunk ezekből a helyzetekből kitérni. Tehát ahogy ez a háborús felek között is egy jó taktika lehet, nem csak Fabius Maximus volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy a helyet, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, a helyet, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valamit,

a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetben, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajótörés szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kigyómarást, elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas Istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy Istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy Istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jó tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki, hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige

otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Mondunk Istenünket, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Mondunk Istenünket, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó atyánk, hisszük azt, hogy te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közben, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a te szent ígédben. Urunk Istenünk, add, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tiszteleti időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a te ígédet. Add, Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis, Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire te tanítottál bennünket. Istenünk, jó atyánk, gyülekezetünkben oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyászzal. Urunk Istenünk, hétről hétre oda rendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy az valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás, téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, te tudod megtámogatni a gyászban lévőket, te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk,
Így kérünk, hogy te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra valódi reménységet nyújtani, hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk ad, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Ad Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk ad, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzátartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen. Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet. A 821. számú dicséretünket keressük tehát újra meg. A 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni. Ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaui-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű Első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati-északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcs kertész Szent Péter
1: esetében.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esetében. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Székért intett. Oda vitték. Beleült. És a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilasz vacogva. Ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilasz nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánta követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilasz igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilasz lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilasz, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka. Attila hátradőlt a karos székén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidus az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotát, a hozzá illő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akár, ha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilasznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilasz, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fa tövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilasz folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilasz, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd, szólt komoran Attila. Hát Vigilasz tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálosz urat is, aki nem fő tanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követurak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követurak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilaszt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilasz csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilasz Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilasz megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priskosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király, meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrongy szemét népet, amely idegen földre bujdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilász, Priszkosztól való és Csátúrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk eltán itten, mondott a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila, s a ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, és egyenesen hun nyelven olvasta. Attiláig hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karos székben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilaszra. Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
3: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne, ártatlan ő szegény!
7: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
4: Micsoda alávaló népfaj ez, szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
8: Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon.
4: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek.
7: Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért, addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilász összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé. Oda nem követhettem. Eszlasz még ott állt. Ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. Uram, szólottam neki, az én aranyaimat, most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzéből valók.
8: Aranyadat, fordult vissza. Nem vagy-e rab?
7: Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen. Ami az övé, az az uráé. Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, mert rabja vagyok Csát úrnak. Kötelességem a tiltakozás, hogy ami őt illeti, a többi arannyal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. Kibandalogtam a palotából. Gondoltam, megvárom Csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a félig agyonvert. Ahogy mégis széttekintek, látom a kutat a fővezér háza előtt. Mosdjunk meg. Porlepte a hajamat, arcomat, nyakamat. Megmosdottam a vájúból, ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, míg végre kiérkezett Csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. Gyer utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta. Furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta.
4: Mi a fenét kezdjek én te veled?
7: Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beretválta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok.
4: Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk?
8: Mit tudsz? Bübögött az öreg.
7: S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt.
4: Lovat vakarni tudsz-e?
7: Uram, fordultam Csáthoz, mintha megütöttek volna. Vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha.
4: Csát gondolkodva sandított rám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert messze útról jön.
7: Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam. Sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól.
4: Értesz-e, hunul?
7: Értek, feleltem bágyattan.
4: Honnan jössz?
7: Konstantinápolyból.
4: Kiváltanak majd?
7: Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkon a társának.
4: Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú.
7: Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán 10 is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha.
4: Förtelmes istállószag. Sok légy.
7: Elborzottam, hogy azt az utálatos helyet megláttam.
4: Ez lesz az én tanyám.
7: Én otthon Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinos és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szitaszövet kárpit védi a szobát.
4: Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
8: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
7: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha Csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
8: Ne!
7: Mondotta jó lelkűen.
8: Megpihentél-e már?
4: Majd éjjel, feleltem.
7: De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval, istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék.
4: Hát lehet, dörmögte jóságosan.
7: Leült mellém, fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott.
4: Hova való vagy?
7: Kérdezte.
4: Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem. Milyen a világ itt Csátéknál, Csokona bátyám? Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt. Hát, mondta vállán, kinek hogy? Rabnak a kenyere mindenütt keserű. Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal?
8: Kivel, hogy?
4: Érdöme szerint. Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
8: Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a veréb tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt.
4: Hát a kisasszony?
8: Vállat vont. A kisasszonnyal semmi dolgunk. Gyermekem még.
4: Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Unok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt Csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg.
8: De ennünk csak adnak tán elégségesen. Hát adnak, mög is hízik, aki akar, de nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk. Lóhust is kell itt ennem. Nem erőltetik beléd. De az a sajt lósajt, ugye? Nem bize. Csak tehintejből való.
4: Valami 20 disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Oda ballagott.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén. A bogyós gyümölcs kertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
7: a gólya kalifa,
1: Pacsirta,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 grammos Dulano Artlander szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli szimvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác-Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságából ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tim Hughes egy olyan zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és lelkészként éli napjait. Az énekes első szóló lemeze a Here I Am to Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon ismernek és rengeteg nyelven éneklik.

Ezzel az előadó elnyerte a GMA Dow Awards K-díját is 2003-ban, az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig az év dicsőítő dala címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall című albumával jelentkezett, amen olyan ismert már-már slágernek mondható művek szerepelnek, mint a Beautiful One, a Consuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Savior.

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalukat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítő dal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapatoknál pedig saját készítésű pecabotokkal virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vácdukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vácduka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságából ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tim Hughes egy olyan zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és lelkészként éli napjait. Az énekes első szóló lemeze a Here I Am to Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon ismernek és rengeteg nyelven éneklik.

Ezzel az előadó elnyerte a GMA Dow Awards K-díját is 2003-ban, az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig az év dicsőítő dala címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall című albumával jelentkezett, amelyen olyan ismert már-már slágernek mondható művek szerepelnek, mint a Beautiful One, a Consuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Savior.

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalukat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítődal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.